0: Jelöléseket azon a hőskutya.hu oldalon lehet benyújtani, ahol majd a történetek is olvashatóak lesznek, a győztesről pedig itt szavazhat a közönség. A jelöléseket szeptember 30-áig várják.
1: Időjárás jelentés.
0: Szerdán hajnalban derült, később részben felhős idővel indul a nap. A hőmérséklet 9 és 10 fok körül alakul. Gyors melegedés lesz délelőtt, a felhők mellett egyre több napsütésre számíthatunk majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Harmadik helyen végzett a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság csapata a harmadik belügyi drón kupán. A kétnapos versenyen 28 csapat mérte összetudását Remete Szőlősön. A résztvevőknek többek között elméleti tesztet kellett teljesíteniük, drónnal kerestek elveszett tárgyakat, illetve összetett bevetési feladatokat is megoldottak. A somogyi csapata különböző szakmai és gyakorlati feladatokban nyújtott teljesítményével szerezte meg a dobogó harmadik fokát. A Zselic egyik kedvelt kirándulóhelye, a kardosfai kilátó is bekerült az év kilátója pályázat döntőjébe. Az idei megmérettetést már 7. alkalommal rendezik meg, a 10 döntősre pedig szeptember 28-áig lehet szavazni. A kardosfai kilátó a Zselici Csillagpark területén található, és 25 méter magasból kínál panorámát a környező tájra. Aki szívesen látná a Zselici kilátót az idei cím nyerteseként, szeptember 28-áig adhatja le voksát az Aktív Kalandor oldalán. Átalakítja a pedagógusok továbbképzési rendszerét a kormány. A készülő rendelet első ütemében megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket, a gyakornokoknak pedig nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből. Az iskolák emellett saját, helyi igényekre szabott továbbképzéseket is szervezhetnek, amelyek finanszírozásához a fenntartók támogatást kapnak. A második ütemben piaci alapú, szabadon választható képzéseket is visszaépítenek a rendszerbe. A változásokról most társadalmi egyeztetést is kezdeményeznek, amelyben többek között az oktatási intézmények, a fenntartók és a pedagógus szervezetek véleményét is kikérik.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán hajnalban derült, később részben felhős idővel indul a nap. A hőmérséklet 9 és 10 fok körül alakul. Gyors melegedés lesz délelőtt, a felhők mellett egyre több napsütésre számíthatunk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

lábként. Fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, megvékélek az

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. 18 tűzesethez és 9 műszaki mentéshez riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén. Több helyen szabadtéri tüzek adtak munkát az egységnek, tarló, avar, szemét és erdős terület ajnövényzete is lángra kapott. Közlekedési baleseteknél is szükség volt a tűzoltók segítségére, például Kaposmérő és Kaposújlak között 2 autó ütközött, Balatonendrédnél pedig egy személyautó motortere gyulladt ki az M7-esen. A hétvége legsúlyosabb balesete vasárnap este történt Balatonszemesen, ahol egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött. A motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, a személyautó 2 utasát pedig kórházba szállították. A parkoló autók miatt nem tudták elvégezni a hétfőre tervezett faápolási és metszési munkálatokat a kaposvári Dózsa-György utcában. A városüzemeltetés korábban arra kérte az autósokat, hogy a munkálatokkal érintett parkolóhelyeket hagyják szabadon, ennek ellenére több jármű is a területen maradt, így a szakemberek nem tudták biztonságosan megkezdeni a munkát. A metszést ezért egy későbbi időpontra halasztották, amelyről újabb tájékoztatást adnak majd. A következő alkalommal azt kérik az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett jelzéseket, és hagyják szabadon a munkaterületet. Megszűntek az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzetek Magyarországon, jelentette be Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Közlése szerint az érintett területeken sikerült megakadályozni, hogy a betegség tovább terjedjen a házi sertés állományokban. A védekezés ugyanakkor folytatódik, mivel az afrikai sertéspestis továbbra is jelen van a vaddisznó állományban.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán hajnalban derült, később részben felhős idővel indul a nap. A hőmérséklet 9 és 10 fok körül alakul. Gyors melegedés lesz délelőtt, a felhők mellett egyre több

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Csütörtökön 0. nappal kezdődik a Kán Egyetemi Napok programsorozata a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszán. A nap központi eseménye egy szakmai konferencia lesz, amely délelőtt 9 órakor plenáris megnyitóval indul, Gyurica Csaba rektor köszöntőjével és a Precíziós Állattenyésztés című könyv bemutatójával. A szakmai programokon szó lesz többek között a precíziós állattenyésztésről és növénytudományról, a ló- és nyúltenyésztésről, a halászatról, a legeltetéses állattartásról, valamint a talaj- és növénytermesztés aktuális kérdéseiről. A nagy közönség előtt a Kán Egyetemi Napok pénteken nyitja meg a kapuit. Október 2-án ismét megrendezik az Idősek Köszöntése című ünnepi koncertet a Kaposvár Arénában. A programmal idén is azokat a szépkorú kaposváriakat köszöntik, akik munkájukkal évtizedeken át hozzájárultak a város fejlődéséhez. A jó hangulatról Delhusza John és Ihos József, vagyis Kató néni gondoskodik. Az ingyenes koncertre a jegyek már átvehetők a Turinform irodában, és mivel gyorsan fogynak, érdemes mielőbb elvinni azokat. A jegy átvételéhez lakcímkártya szükséges, hiszen a rendezvényen kaposvári lakosok vehetnek részt. Torna győzelemmel hangolt a szezonra a Finó Kaposvár. A férfi röplabda csapat 3 győzelemmel zárta a szlovéniai Novomestro kupát. Egy mérkőzését 3-0-ra, 2-t pedig 2-1-re nyert meg, így megszerezte a torna első helyét. Zorán Kedacsics vezetőedző szerint a csapat számára hasznos volt a hétvégi megmérettetés, amelyen több nehéz, magas színvonalú szettet is játszottak. A szakember elégedett volt játékosai hozzáállásával, és úgy vélte, a 3 mérkőzés jelentette terhelés, jó felkészülést biztosított a szezon kezdet előtt. Visszaállították a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára. Az országgyűlés 135 igen és 50 nem szavazattal fogadta el az erről szóló törvénymódosítást. A változás értelmében ismét kötelező lesz a tagság a Magyar Orvosi Kamarában. A kötelező tagságot 2023-ban szüntették meg. A most elfogadott törvény a szakmai önkormányzathoz való jogot és a kamarai függetlenséget is rögzíti. Befejezték a 100 halombattai dunai finomító helyreállítását. A nyersolaj desztilláló üzemben tavaly októberben keletkezett tűz, és az azóta eltelt csaknem egy év alatt a károsodott vasbeton szerkezetet lebontották,

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Újabb rossz állapotú házat bontanak el a Donnerben. A Zrínyi utca 13-as számú ingatlana néhány napon belül teljesen eltűnik. A város az elmúlt két évben már a Zrínyi utca 5-ös és 11-es számú házát is elbontotta. A környéken pedig megújult a könyvtár, a templom előtti tér, a Csík Ferenc sétány és a Jókai liget. Szita Károly polgármester szerint a rossz állapotú magántulajdonokat megvásárolják és lebontják, hogy rendezettebb környezetet alakítsanak ki. Csalás miatt emelt vádat a kaposvári járási ügyészség egy 20-as éveiben járó férfival szemben. A férfi az interneten nem létező műszaki cikkeket, például okosórát, játékkonzolt és mobiltelefont hirdetett, feltűnően kedvező áron. A 29 megtévesztett vásárló előre utalta el a vételárat, de a termékeket nem kapták meg. A vádlott összesen 400 ezer forint kárt okozott. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést, vagyonelkobzást és a károk megtérítését indítványozta. Embercsempészt fogtak el Somogyban. A rendőrök szeptemberben az M7-es autópályán kezdtek követni egy mikrobuszt, amely Zamárdinál lehajtott a pályáról, majd sofőrje és utasai gyalogosan próbáltak elmenekülni. A járművet egy 40 éves olasz férfi vezette, aki hét magát bangladesi és pakisztáni állampolgárnak valló embert szállított. Az elfogásban rendőrök, polgárőrök és egy drón is segített. Az olasz férfit embercsempészt és megalapozott gyanújával őrizetbe vették. Az árréstop azonnali kivezetését szorgalmazza több szakmai érdekképviselet. Közleményük szerint az élelmiszer infláció hónapok óta kedvező trendet mutat, ezért szerintük már nincs szükség az intézkedés fenntartására. Az érdekképviseletek a KSH adataira és az MNB elemzéseire hivatkozva azt közölték, 2025. augusztusához képest az élelmiszerek ára 1,4%-kal csökkent. Álláspontjuk szerint az árréstop torzítja a piaci folyamatokat, és hátrányosan érinti a magyar termelőket és élelmiszeripari vállalkozásokat. Kedden újra kinyitott a Terrorháza Múzeum, amely egy héten át most ingyenesen látogatható. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter tájékoztatása szerint az egy hete elindított szakmai és tartalmi felülvizsgálatot mindeközben az ELTE Történettudományi Kutatóintézetének munkatársai és független szakértői végzik. A látogatókat a kiállítás elején egy információs tábla tájékoztatja arról, hogy az átvilágítás folyamatban van, így a tárlat annak lezárásáig változatlan formában tekinthető meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán hajnalban derült, később részben felhős idővel indul a nap. A hőmérséklet 9 és 10 fok körül alakul. Gyors melegedés lesz délelőtt, a felhők mellett egyre több napsütésre számíthatunk majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár.
2: Halló, halló, jó reggelt kívánok 2026. szeptember 23-án, szerdán reggel. A hétköznapok tekintetében a hét közepéhez érkeztünk, és ilyenkor alig várjuk az ebéd időt, hogy meg is legyen a hétnek a fele. De

0: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár.
1: Chaka Khan visszatért, jó reggelt. 2 perc múlva 6:45, de valójában mondhatnák azt is, hogy igazándiból sose vonult vissza. Az utóbbi időben azonban különösen aktív és folyamatosan jelen van a zenei életben, nem csak az imént hallott újdonság új tőle, hanem például a Sziával közös Chuckzilla, és hát ugye most a hosszabb kihagyás után új nagy lemezre és friss dalokkal is készült már, sőt, színpadi visszatérése is van, valamint olyan nagyszobású esemény, mint hogy kurátora volt a tekintélyes londoni Meltdown Fesztiválnak, és többek között Dua Lipa turnéján is fellépett meglepetés vendégként, róla pedig életrajzi musicalt készítettek I'm Every Woman címmel a színházban. Na, hát ennyit Chaka Khanról, de először is nézzük ezt a mai napot, szeptember 23-át, amelyhez ugye a mai napon érkeztünk. A mai nap asztrológiai és numerológiai szempontból a változást hozza. Ugye mondtam, hogy a mérleg elindult, a mérleg hava, ráadásul a napi egyenlőség ugye is ma van, ez egy új egyensúlyt teremt és szimbolizál is. A dinamikája az új kezdetek, a harmonikus kapcsolatok és a belső egyensúly megteremtésének erőt adó napja. Legyen akkor erőtök minden ilyesmihez, a kiegyensúlyozottsághoz elsősorban, hát meg a mai munkanaphoz is. Ebben most Julien Peretta, aztán a Maroon 5 segít.

0: Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Ahó, hello, jó reggel, 10 perc múlva fél hét és mindössze 9-10 Celsius fok van. Öltözetek hát rétegesen, hogy legyen azért ma mit levetni majd. És egyben akkor szeretném a névnapi köszöntőt is megejteni, és küldeni egy dalt Kylie Minogue-tól valamennyi névnaposnak. Ők ma az alábbiak: Tekla, Ila, Ildikó, Ilona, Ilonka, Ilus, Krizosztom, Lina, Linet, Linetta, Livius, Őszike, illetve Telma. A Tekla régóta bitorolja szeptember 23-át, és a történelem legismertebb Teklája, Ikoniumi Szent Tekla, aki az első században Pál, Szent Pál apostol tanításának hatására mondott le a vagyonáról és a házasságáról, hogy hitért éljen. A legenda szerint a keresztény hitért kétszer is halálra ítélték, egyszer mágia halálra, egyszer pedig vadállatok elé vetették, de a csodával határos módon mindkét kivégzés sértetlenül élte túl. Döbbenetes, miket tartalmaz a múlt, ugyebár. Az érdekes történet után pedig jöhet a köszöntődal, remélem igen, még egyszer sok boldogságot kívánok valamennyi névnaposnak.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A véradás és a vérkészítmények útját is megismerhetik az érdeklődők a kutatók éjszakáján a kaposvári vérellátóban. A területi vérellátó szeptember 25-én pénteken várja a résztvevőket egy másfél órás ismeretterjesztő programra. A látogatók bepillanthatnak a laboratóriumi munkába, megismerhetik, hogyan választják ki, hogy egy beteg melyik vérkészítményt kaphatja, és azt is megtudhatják, milyen betegségek kezelésében van szükség a véradók adományára. A program délután 14:30-kor kezdődik, a részvételhez pedig szeptember 22-éig, tehát a mai napig regisztrálni kell a Kutatók Éjszakája weboldalán. Harmadik helyen végzett a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság csapata a harmadik belügyi drón kupán. A kétnapos versenyen 28 csapat mérte összetudását Remete Szőlősön. A résztvevőknek többek között elméleti tesztet kellett teljesíteniük, drónnal kerestek elveszett tárgyakat, illetve összetett bevetési feladatokat is megoldottak. A somogyi csapata különböző szakmai és gyakorlati feladatokban nyújtott teljesítményével szerezte meg a dobogó harmadik fokát. Több mint 3000 magyar kisiskolás vesz részt az idei tanévben az Iskola Alapítvány délutáni oktatási programjában Erdélyben. A magyar kormány támogatásával működő kezdeményezésbe több mint 3000 gyermeket irattak be, akiknek délutáni foglalkozásait több mint 200 szakképzett pedagógus segíti. A program főként a szórvány településeken élő magyar diákokat támogatja. Célja, hogy erősítse a magyar nyelvű oktatást és lehetőséget adjon arra, hogy a gyerekek anyanyelvükön fejleszék kreatív készségeiket.
0: Időjárás jelentés.
3: Szerdán hajnalban derült, később részben felhős idővel indul a nap. A hőmérséklet 9 és 10 fok körül alakul. Gyors melegedés lesz délelőtt, a felhők mellett egyre több napsütésre számíthatunk majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!
4: A legfrissebb híreket hamarosan a lapszemlében hozzuk majd. Egyelőre szép jó reggelt kívánok nektek így a rövid híreket követően, és fél hét után 2 perccel a Little Mix, illetve Alex Warren slágereivel. Legyen szép!

Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió most! Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Jajajaj, bocsi Bruce Springsteen, egy picit megállítunk, de aztán folytatjuk, ígérem.
1: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
0: Sziasztok, szép jó reggelt kívánok! Ma szeptember 23-a van, a mérleg havába léptünk menet közben. A csillag egy szülötteit, a természetes báj, a kifinomult igazságérzet, aztán a harmóniára való törekvés és a kapcsolatokban megnyilvánuló mély diplomáciai érzék jellemzi. Talán ilyen volt az a néhány ember, akit most felsorolok, például Cseke Katinka, nem is volt, hát hogy ilyen nyilván, hiszen ő 71-es születésű, Kőszegi Ákos, a Jászai díjas színészünk, aki 1960-e napján született, de például mai napon látta meg a napvilágot Bruce Springsteen, a főnök, az amerikai énekes gitáros, akinek már is slágerét pörgetem a többi születésnaposnak, de azért még ide kívánkozik Julio Iglesias, spanyol születésű énekes neve, Romy Schneideré, az osztrák születésű francia színésznői, vagy akár Richter Gedeoné, a vegyészé, a gyógyszergyárosé, Robert Bosch német gyárosé, ugye az ő nevét is mind a mai napig ismerjük, hiszen egy óriási cégbirodalom viseli, és igen, ő alapította. Ami pedig a több ezer éves múltat illeti, Augustus Cezár, azaz Octavianus is, az első római császár is ma született időszámítás előtt 63-ban, Euripides görög író is időszámítás előtt 484-ben. Hát nekik már nem, de a mi kedves születésnapos hallgatóinknak akkor most énekeljen a szintén szülinapos Bruce Springsteen. Még egyszer sok-sok boldogságot!
1: Ez volt a kalendárium. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
0: És akkor énekeljen most a főnök. Nem akartam ellőni a köszöntő előtt. Végre szülinapja van neki is, utána pedig szigalajon.

0: reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2. Mi újság? Megtudhatja most! Lapszemle!
1: Se szeri, se száma azoknak a filmeknek, amelyben ez a Sixpence No Richer muzsika felcsendült. Mi viszont való világot élünk, és nézzük, hogy mi történt a való világban. Egyben jó reggelt kívánok! 9 perc múlva lesz 7 óra. Népszerű műszaki cikkekkel verte át áldozatait egy internetes csaló, Hajdú Bihari, csak hogy itt Kaposváron, Somogy vármegyében csináltak belőle ügyet és jelentették fel, úgyhogy a kaposvári járásügyészségen van az ügye. Játékosan segít eligazodni a digitális világban a 300 milliós kaposvári program, hogy milyen módon, olvashattok erről is. Autólángolta az M7-esen, szerencsére a sofőr és az utas is idejében ki tudott szállni belőle. Írtunk arról, hogy a helyismereti tudással ismételten rendeznek egy vetélkedőt Kaposvár jelenéből, múltjából. Aztán írtunk arról, hogy megújul a Búzavirág utcai háziorvosi rendelő, hogy embert csempész fogtak el Somogyban, és hogy érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon. Hát most már elég hidegek a hajdanok, az éjszakák, úgyhogy apránként, ha ez így megy tovább, tényleg indul a fűtési szezon. Ami pedig a világpolitikát illeti, összeült a világ közel 130 vezetője New Yorkban az ENSZ közgyűlés általános vitájára, írja a Globál Hír. Ukrajna diplomáciai egyeztetéseket és energetikai védelmi lépéseket sürget ott az ENSZ hét árnyékában. Összeültek a G7-ek is, és határozottan felszólították a húszikat és a szaúd-arábiaiakat a támadások leállítására, nem mintha őket ez érdekelni. Trump pedig szokás szerint kemény diplomáciai és katonai válasz lépésekkel fenyegette meg Iránt. Hány századszor teszem fel a kérdést? Ezek a fenyegetőzései, tegyük hozzá, pont olyanok, mint a slágerek itt a Rádió Mostban, jönnek-mennek. Most például Jason Derulóval folytatjuk.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: Reklám.
1: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Kár Cseri, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Október 2-án ismét megrendezik az Idősek Köszöntése című ünnepi koncertet a Kaposvár Arénában. A programmal idén is azokat a szépkorú kaposváriakat köszöntik, akik munkájukkal évtizedeken át hozzájárultak a város fejlődéséhez. A jó hangulatról Delhusza John és Ihos József, vagyis Kató néni gondoskodik. Az ingyenes koncertre a jegyek már átvehetők a Turinform irodában, és mivel gyorsan fogynak, érdemes mielőbb elvinni azokat. A jegy átvételéhez lakcímkártya szükséges, hiszen a rendezvényen kaposvári lakosok vehetnek részt. A parkoló autók miatt nem tudták elvégezni a hétfőre tervezett faápolási és metszési munkálatokat a kaposvári Dózsa-György utcában. A városüzemeltetés korábban arra kérte az autósokat, hogy a munkálatokkal érintett parkolóhelyeket hagyják szabadon. Ennek ellenére több jármű is a területen maradt, így a szakemberek nem tudták biztonságosan megkezdeni a munkát. A metszést ezért egy későbbi időpontra halasztották, amelyről újabb tájékoztatást adnak majd. A következő alkalommal azt kérik az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett jelzéseket, és hagyják szabadon a munkaterületet. Csütörtökön 0. nappal kezdődik a Kán Egyetemi Napok programsorozata a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszán. A nap központi eseménye egy szakmai konferencia lesz, amely délelőtt 9 órakor plenáris megnyitóval indul, Gyurica Csaba rektor köszöntőjével és a Precíziós Állattenyésztés című könyv bemutatójával. A szakmai programokon szó lesz többek között a precíziós állattenyésztésről és növénytudományról, a ló- és nyúltenyésztésről, a halászatról, a legeltetéses állattartásról, valamint a talaj- és növénytermesztés aktuális kérdéseiről. A nagy közönség előtt a Kán Egyetemi Napok pénteken nyitja meg a kapuit. Letartóztattak 2 látogatót a párizsi Louvre-ban. A 2 német férfi a múzeum egyik falára ragasztószalaggal rögzített 2 saját festményt, méghozzá a Mona Lisa közelébe. Az egyik alkotáson egyikük páncélban látható, a másikon pedig mindketten szerepelnek egy nő társaságában. A múzeum biztonsági szolgálata rövid időn belül közbelépett, a rendőrségnek pedig azt mondták, hogy hecből hajtották végre az akciót. A Mona Lisa nem sérült meg, a 2 férfival szemben azonban a múzeum falának megrongálása miatt eljárás indult. Keresik az év hős kutyáját. A szervezők olyan speciálisan képzett 4-lábúak történeteit várják, amelyek a nagy közönség számára is példaértékűek lehetnek. Jelölhető többek között vakvezető, terápiás és mentőkutya, de a különleges feladatokat végző keresőkutyák történeteit is várják. A jelöléseket azon a hőskutya.hu oldalon lehet benyújtani, ahol majd a történetek is olvashatóak lesznek, a győztesről pedig itt szavazhat a közönség. A jelöléseket szeptember 30-áig várják.
0: Időjárás jelentés.
2: Szerdán reggel változóan felhős, alapvetően száraz idő várható Kaposváron. A hőmérséklet 10 fok körül alakul a kora reggeli órákban, majd folyamatosan melegszik a levegő, a délelőtt folyamán pedig egyre több napsütésre lehet számítani.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
4: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
5: Indulokán, szó lesz a mai napra kézben erről. Ezen kívül indul egy 300 milliós kaposvári program, ami játékosan segít eligazodni a digitális világban, plusz közlekedési információ, és minden más, ami aktuális. Ez vár rátok a mai műsorban. Csapjunk is bele Olivia Rodrigóval.
6: Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly,

0: Ez itt a Naprakész.
1: Jó reggelt kívánok! 7:45 előtt járunk 3 perccel, témánk az időjárás. Lesz olyan bolond szél, mint amilyen volt tegnap is, vagy az éjszaka folyamán. Az a

Ezért, hogy igen, ráadásul ezek a hidegfrontos hatások folytatódnak tovább. A szél egyébként nem csak a mai napon, hanem csütörtökön és pénteken is fújdogálni fog, és holnap érkezik majd a következő hidegfront. Csapadékban minimális érkezik holnap délután, hőmérséklettel pedig úgy fogunk, vagy úgy tudunk gazdálkodni, ma, hogy 18-20 fok lesz. A holnap és a holnap után hajnal pedig még hűvösebb lesz a maitól. Ma ugye 9-10 Celsius fokot, csak hogy halkan jegyzem meg, hogy most 10 fok van. Holnap és holnap után lesüllyedhet 7, szombaton pedig akár 4 fokig is. Ehhez képest a délutáni hőmérsékletek meg nőnek, mert holnap 21, pénteken 22, szombaton 23, vasárnap 24, hétfőn 25, jövő kedden pedig akár 26 fok is lehet.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Jó reggelt, 7:45 után járunk, 3,5 perccel, aztán Diansz Huracsé, Szakács Gergő énekel nekünk, és van egy másik jó hírem is, hogy jelentős összeget nyert Kaposvár városa a digitális világ kihívásaira felkészítendő a kaposváriakat. Ez egy 3 éven át tartó program lesz, amely a gyerekeket, de még az időseket is segíti abban, hogy minél magabiztosabban használják a modern technológiákat, és hogy könnyebben eligazodjanak a digitális térben. Pont azért, hogy a technológia ne akadály, hanem lehetőség legyen mindenki számára. Így a résztvevők játékosan szerezhetnek olyan ismereteket, amelyek segíthetik őket a mindennapi digitális világban való eligazodásban. A programok kiemelt figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű kaposváriakra is, ezzel hozzájárulva az ő digitális felzárkóztatásukhoz és az esélyegyenlőség erősítéséhez. 300 millió forintról van szó, és a program keretében ezt arra költik, hogy játékos foglalkozásokat, élményalapú foglalkozásokat szervezzenek, a gyerekeknek például napközis táborokban, az idősebbeknek pedig személyes kiscsoportos foglalkozásokat fognak majd szervezni. Voltam már ilyen rendezvényen, volt a moderátora is ilyen rendezvénynek, egyébként nagyon hasznos, elmondhatom. Pont az idősebb embereknél, akiknek megtanítják például az okostelefon használatát, a DAB használatát, akár az online jegyrendelését, menetjegyrendelését, például tömegközlekedésre, stb. Szóval valóban hasznos ismereteket ad át, pont azoknak, akiknek erre szüksége van.

0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3-2-1, olimpiai bajnok Magyarország!
2: Miusa

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Minden, ami ingatlan, boldingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a boldingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
3: Újra pluggingra fel! Ha szívesen kocogsz a szabadban, és elkötelezett vagy a tiszta környezet iránt, akkor ezt neked találták ki. Szeptember 26-án futunk, szedünk. A Trivium Kft. Környékét tisztítjuk meg. Kijelölt útvonal, Szenna, Zselic-Kisfalud, Szilvász-Szentmárton, Pacsa. Tegyük zöldebbé környezetünket. Egyénileg vagy csapatban is versenyezhetsz. A cél, hogy a 2 órás szintidőn belül minél több szemetet gyűjts vagy gyűjtsetek. Részletek és regisztráció az esemény Facebook oldalán. Légy fit! Légy a jobbikéned! Trivium Plugging.
2: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
4: Kia. Movement that inspires.
5: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfi kar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Dome-ban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
2: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolj, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
6: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ma kezdődik a Múzeumi Esték 2026 őszi előadás sorozata a Kaposvári Ripőrónai Múzeumban. A 4 alkalomból álló sorozat az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csata történetével foglalkozik. Az első előadást ma, szeptember 23-án 17 óra 30 perctől tartják a múzeumban. Nehéz páncélosok a Mohácsi csatamezőn címmel dr. Töll László ezredes, fegyvertörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója tart előadást. A program ingyenesen látogatható. Teljes körűen megújul Kaposváron a Búzavirág utcai felnőtt házi orvosi rendelő. A fejlesztés célja, hogy korszerűbb, komfortosabb és mindenki számára könnyebben hozzáférhető környezetben kapjanak ellátást a Kinizsi lakótelep és a körzethez tartozó területek lakói. A projekt 160 millió visszanemtérítendő Európai Uniós forrásból valósul meg. Érdemes még a fűtési szezon kezdete előtt próbafűtést végezni otthon. Erre hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A szakemberek szerint a fűtőberendezéseket évente egyszer ajánlott ellenőriztetni, hiszen meghibásodásuk lakástüzet vagy akár szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémények ellenőrzéséről is gondoskodni kell. Időpontot a 1818-as telefonszámon lehet foglalni. Nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely használata esetén pedig ajánlott szénmonoxid érzékelőt elhelyezni a készüléktől 1-1,5 méterre fejmagasságban. Az érzékelők szavatossági idejére is figyelni kell, lejárat után a készüléket cserélni ugyanis szükséges.
0: Időjárás jelentés.
7: Szerdán reggel változóan felhős, alapvetően száraz idő várható Kaposváron. A hőmérséklet 10 fok körül alakul a kora reggeli órákban, majd folyamatosan melegszik a levegő, a délelőtt folyamán pedig egyre több napsütésre lehet számítani.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
8: Jó reggelt, sziasztok! Már is túl vagyunk 8:02 perccel, amikor Katy Perryvel folytatjuk, majd közlekedési infóval és egy autótűzővel.

0: ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Hello, jó reggelt és jó utat minden úton lévőnek, 5 perccel múlott el 7:30, mondom már is a legforgalmasabb kereszteződéseket. A Kecelhegyi bejárónál, a 610-esen, aztán még befele jövet éppen a Kanizsai utcai kereszteződés, utána a Füredi csomópont, aztán a másik négy sávoson, szintén a Kanizsai utca másik végén, ugye a Berzsenyi elején, a József Attila utcai kereszteződésnél, ott a gyorséttermeknél, természetesen a kontránsi rendőrlámpa akasztja meg a forgalmat, a felüljáróról lefele jövet, de az most egész tűrhető. Ezt mutatja legalábbis az online térkép. Felhívom meg a figyelmeteket arra, hogy Taszár fele menet a Honvéd utcai csomópontnál van egy kis torlódás, aztán a Szent Imrénél, befele jövet pedig a Guba Sándor utcánál. Meg se kell említeni a Sulik környékét, mert az ugye ilyenkor hétköznap reggelente teljesen természetes még ilyenkor, hogy nagy a tumultus a forgalom. Figyeljetek oda a sebességkorlátozásokra, és ahol még maradt útfelújítás, azokra a pontokra. Mindenkinek jó utat kívánok az Euro 6x6 taxi nevében is.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Let me tell you.

0: meg is.
1: Kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész.
2: Közlekedési info után is közlekedési info, leginkább figyelmeztető jelleggel. Arról van szó, hogy kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó még hétfőn délelőtt az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Balatonendrét közelében, ott a 117-es kilométernél. A jármű vezetője utóbb ugye elmesélte, hogy először az üzemanyag szagát érezte, aztán a kocsi lassulni kezdett és kigyulladt. Szerencsére ő is és az utasa is el tudták hagyni a járművet, amely aztán teljes terjedelmében égett. Oda a helyszínre pedig a siófoki hivatásos tűzoltók érkeztek és fékezték meg a lángokat, de hát a kocsi alaposan kiégett. Az a helyzet, hogy nem egyedi eset. Pont tegnap autóztam az M7-esen, és azt láttam, hogy több helyen vannak ilyen kiégéses foltok. Ugye látszik azért egyrészt a korláton, másrészt magán az úton is, hogyha ott autó égett. És nyilván nem csak az M7-esen fordul elő, hanem bárhol előfordulhat. A statisztikák azt mutatják, igen, van róla. A katasztrófa védelem számolja őket, hogy hazánkban évente átlagosan nagyjából 600 darab közúti jármű gyulladt ki az úton, és ebből a legtöbb személygépkocsi. Felmerült a kérdés, hogy mi okozza mindezeket? Hát műszaki hibák, üzemanyag, olajszivárgás, aztán elektromos zárlat, sérült vezetékezés, ami adódhat a karbantartás hiányából, a túlmelegedő alkatrészekből és az előregedett gumicsövekből, és az ütközésekből, balesetekből, bár a statisztikák azt is egyértelműen megmutatják, hogy a tüzek többségét nem a balesetek, hanem a karbantartás hiánya okozza. Figyeljen hát oda mindenki az autó műszaki állapotára, és ha valami problémát észlel, tapasztal, akkor fordulja mielőbb az autó szervizhez.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Reklám.
1: Visszatérnek a tenyészállatok. Látványos bemutatók, lovas élmények és családi kikapcsolódás szeptember 25-e és 27-e között Kaposváron, a Kán Egyetemi Napokon. A gyerekek mesetérképpel fedezhetik fel a kiállítást. Színpadon az Iskiri és Brand Nyúl. Ingyenes buszjárat. Részletek és jegyvásárlás a kaposvárinapok.hu oldalon.
2: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért!
3: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
4: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
5: Valósítsd meg céljaidat a Kaposvári Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
6: Ha családi programban, akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
7: Volkswagen.
8: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
9: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi volt helyén.
0: Reklám hangzott el.
10: Kedvenc zenéiddel. A pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ezen a hétvégén rendezik meg a Mate Kaposvári kampuszának egyik legnépszerűbb programját, a Kán Egyetemi Napokat a Lovas Akadémia területén. A 4 napos rendezvényen szakmai programok, családi és gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, solymász bemutató, valamint helyi termelők és kézművesek kínálata is várja a látogatókat. A programok már csütörtökön elkezdődnek, péntektől pedig a nagy közönséget is várják. Az idei sztárfellépő a Kowalski meg a Vega lesz, amely pénteken este 9 órakor lép színpadra a Fedeles Lovardában. 3 éves digitális program indul Kaposváron, amely főként a gyerekeknek és az időseknek segít eligazodni a modern technológiák világában. A 350 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló programban a gyerekek játékos foglalkozásokon tanulhatnak például programozást, robotikát és digitális történetmesélést. A cél, hogy a technológia ne akadály, hanem lehetőség legyen minden kaposvári számára. Teljesen elbontják a Balatonlellei vasútállomás jelenlegi épületét, a helyére pedig egy modern 507 négyzetméteres napelemekkel és klímaberendezéssel felszerelt épületet építenek. Emellett a Balatonbogláron és Bélatelepen is megújul a vasútállomás. A helyi védettségű épületeket megőrzik, de korszerűsítik, többek között új nyílászárókkal, modern közművekkel és akadálymentesítéssel. A 3 somogyi helyszínen több mint 2 milliárd forint értékben fejlesztenek, a munkálatokat pedig a vasúti és utasforgalom fenntartása mellett végzik. Visszaállították a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára. Az országgyűlés 135 igen és 50 nem szavazattal fogadta el az erről szóló törvénymódosítást. A változás értelmében ismét kötelező lesz a tagság a Magyar Orvosi Kamarában. A kötelező tagságot 2023-ban szüntették meg. A most elfogadott törvény a szakmai önkormányzathoz való jogot és a kamarai függetlenséget is rögzíti. Befejezték a 100 halombattai dunai finomító helyreállítását. A nyersolajdesztilláló üzemben tavaly októberben keletkezett tűz, és az azóta eltelt csaknem 1 év alatt a károsodott vasbeton szerkezetet lebontották, helyreállítottak minden érintett berendezést és az irányítás technikai és villamos rendszereket. Egyúttal 27 új, nagy teljesítményű szivattyút telepítettek, 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki, és 100 kilométernyi villamos kábelt építettek be. A MOL tájékoztatása szerint most a következő lépés az üzem biztonságos újraindításának előkészítése lesz.
0: Időjárás jelentés.
2: Szerdán napközben többnyire napos, száraz időre számíthatunk. A hőmérséklet kellemesen alakul, délutánra 20-21 fokig melegszik a levegő. A változóan felhős időszakok mellett hosszabb napos periódusok várhatók, jelentős csapadékra pedig nem kell készülni.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
4: Csapjunk bele, és folytassuk tovább a mai naprakészt. Benne pedig természetesen beszámolunk a világ visel dolgairól. Momentán most a pólóhurrikánról és az El Niño-ról, mert hogy ezek rekordokat döntögetnek. Miért, hol és még milyen időjárási anomáliák vannak szerte a bolygón, erről is szólni fogok majd. Zenében pedig Robin Schulz és Wes között zenéje, aztán Miley Cyrus újdonsága érkezik.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
2: Sziasztok, szép napot kívánok! 2 perccel járunk egyébként, 8:45 előtt Sabrina Carpenter után Rudimentál érkezik. És nem túl jó hírek, legalábbis klimatikus szempontból vakarják a fejüket a klímakutatók, mert a várakozásaik szerint az idei El Niño valószínűleg az elmúlt 1000 év legnagyobb eseménye lesz. A csendes óceán térségében kibontakozó rendkívül erejű szuper El Niño éghajlati jelenség már most, hónapokkal várható tetőzése előtt megdöntötte az elmúlt évszázadok történelmi rekordjait. A legfrissebb adatok szerint már több mint 3 fokkal magasabb a hőmérséklet emelkedés. Ugye ez az általános hőmérséklet emelkedése az El Niño, ami magasabb, mint minden korábbi várt érték, és úgy matekozzák, hogy nagyjából 4 fokos csúcs lesz. Ezelőtt pár éve 3 volt az eddigi csúcs. Ez a 4 fok pedig évezredes rekordokat jelent, és hogy ez mit jelent hosszú távon? Hát, hogy 2027 várhatóan a valaha volt legforróbb év lesz szerte a világon, és olyan időjárási anomáliákat hoz, amelyekben nem lesz túlságosan nagy köszönet. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy per pillanat igencsak kialakulóban van a Polo hurrikán. Ez a csendes óceán térségében alakult ki Mexikó délnyugati partjainál, Acapulco közelében, míg a nyílt óceánon van a pusztítást, akkor végzi majd a szárazföld fölé ér. Jelenleg majdnem 300 km/h az erőssége, és már most a valaha mért egyik legerősebb hurrikán. Szerencse a szerencsétlenségbe, hogy a mostani előrejelzések szerint nem fog lecsapni a szárazföldre. De hogy mit okozhat? Még így is heves esőzéseket, áradásveszélyt, földcsuszamlásokat, hatalmas hullámokat. És ez csak egy része a világnak, mert ugyanilyen gond van az Atlanti-óceánnál, ahol most fog csúcsosodni még csak a hurrikán szezon. Történelmi aszály van Dél-Amerikában, az Amazonas medencében. Nem csak nálunk a Kárpát-medencében, hanem az Amazonas vidékén, de mint tudjuk, az erdő, ráadásul esőerdő, eső nélkül. Évszázados aszály van ott is, olyannyira gond van ott is a vízszint rekordszintre csökkenésével, nem lehet közlekedni az Amazonason, pedig aztán az nem kis folyam, a Duna semmi mellette. Ellenben, ahonnan hiányzik a víz, hol van sok, mert ugye az egyensúly az megvan a bolygón, hát szélsőséges monszunáradások vannak Dél-Kelet-Ázsiában, Myanmarban, Vietnámban, Kelet-Indiában, óriási egymás követő trópusi ciklonok okoznak pusztító villámárvizeket, de példátlan aszály és élelmezési válság van Dél-Afrikában, Zambiában, Zimbabvében, Malaviban, és nálunk Európában is csapadék és hőmérsékleti hullámok, hőkupolák vannak és villámárvizek, például Spanyolországban, Katalóniában és Valenciában, Észak-Olaszországban, például Liguriában és Lombardiában, és Szlovénia és Horvátország is kapott az Adria keleti partvidékén. Annyi eső esett le a közelmúltban, hogy rövid idő alatt több havi csapadék hullott le, amitől a patakok és a folyók villámgyors áradásához vezettek.

0: reggelt! Ez itt a Naprakész. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Hallottatok már a rózsaszín párducokról?
2: Hát én a népszerű filmre gondolok.
1: Így van, de nem, ők a rózsaszín párducok. Mert hogy nem egy kőről van szó, hanem egy bandáról. Sajnos kevésbé szexi a sztori, mint ahogy hangzik. Mert ugye azt gondolnád, hogy zsinos huncut lányok, akik kirámolják a bankot? Hát mert bár a rózsaszín párducok szőke, harisnyás, magas sarkú csajszik voltak, sajnos csak látszatra. Mert hogy a szexi szerelésben férfiak voltak.
2: Igen, kukac volt az almában.
1: Négy férfi fényes nappal a legnagyobb nyugalommal sétált be a párizsi exkluzív Harry Winston ékszerszalomba, előrántották a ruhájuk alá rejtett kézi fegyvereket és egy kézigránátot, 20 perc alatt több mint 100 millió dollár értékű gyémántgyűrűt, nyakláncot és órát söpörtek a zsákokba, olyan gyorsan és magabiztosan távoztak állítólag, hogy a rendőrség csak később eszmélt fel. Azóta sem tudni, hogy a kukacos cicák hova lettek a pénzzel.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Egy kaposvári grafikus, Őszi Zoltán kapott felkérést egy különleges, országosan megjelenő gyermekújság főszerkesztésére. A 8 és 12 éveseknek szóló Zsebtudós a tudományvilágát hozza közelebb a gyerekekhez játékos és látványos formában, a biológiától a történelmen át a régészetig. Őszi Zoltán neve nem ismeretlen a szakmában, mintegy 35 éve rajzol a Dörmögő Dömötörnek, így nem meglepő, hogy egy új, önálló kiadvány arculatának és tartalmának alakításában is újból fontos szerepet kapott. Ma kezdődik a Múzeumi Esték 2026 őszi előadás sorozata a kaposvári Ripple-Rónai Múzeumban. A négy alkalomból álló sorozat az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csata történetével foglalkozik. Az első előadást ma, szeptember 23-án 17 óra 30 perctől tartják a múzeumban. Nehéz páncélosok a Mohácsi csatamezőn címmel dr. Töll László ezredes, fegyvertörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója tart előadást. A program ingyenesen látogatható. Tragikus véget ért egy családi program Mexikóban, ahol egy édesanya saját testével védte 3 éves kisfiát egy hatalmas méraj támadásától. A nő egy sportkomplexum előtt tartózkodott gyermekével, amikor a méhek rátámadtak az összegyűlt tömegre. Az édesanyja pulóverével betakarta kisfiát, majd biztonságba helyezte, őt azonban mintegy 300 csípés érte. Kórházba szállították és 9 napon át kezelték az intenzív osztályon, de a súlyos allergiás reakciók és a méreg okozta szövődmények miatt életét vesztette. A hatóságok tájékoztatása szerint a támadásban legalább 11-en megsérültek.
0: Időjárás jelentés.
3: Szerdán napközben többnyire napos, száraz időre számíthatunk. A hőmérséklet kellemesen alakul, délutánra 20-21 fokig melegszik a levegő. A változóan felhős időszakok mellett hosszabb napos periódusok várhatók, jelentős csapadékra pedig nem kell készülni.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
5: Ahó, szép napot kívánok, jó rádiózás és természetesen jó munkát. Most éppen napsütésben, aztán majd később eltámadó szélben is. Egy kis multidézés, de modernizált DJ Bobó sláger következik itt a Rádió Mosból, majd DJO érkezik. Utána kitérünk azokra a rejtélyes rádió jelekről, amelyeket oly szívesen osztogatnak a közösségi médiában, amelyek egy exobolygó felől érkeztek, és beszámolunk egy új horgászrekordról is.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: 8 óra 41 perc van, sziasztok! A Dire Straits legendás egyik leghíresebb zenéjével folytatjuk itt a Rádió Mosban, és egy olyan hírrel, amely nagyon gyorsan, villámgyorsan terjedt szerte a világon, mert hogy arról szól, hogy rejtélyes rádiójelek érkeztek egy exo bolygóról, és a legtöbben olvasás nélkül osztják tovább azzal, hogy ha, itt a bizonyíték az UFO-kra, egyébként erre továbbra sincsen bizonyíték, mármint közvetlen bizonyíték. A tudósok mindig és folyamatosan keresik és figyelik azokat a jeleket, amelyek erre utalnak, mármint, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. Az a helyzet, hogy a Harvard Smithsonian Asztrofizikai Központ és az Oregoni Egyetem csapata most egy izgalmas újdonságot jelentett be, egy rádiójelet észleltek, ami azért érdekes, mert közvetlenül egy exo bolygóról, vagyis a naprendszeren kívüli bolygóról származik. Mindenről a Science Alert magazinban számoltak be, de még mielőtt azt hinné az ember, hogy itt most arról van szó, hogy intelligens élet nyomaira bukkantak, nagyon gyorsan leszögezték ők is, és én is jelezném, hogy teljesen másról van szó, ugyanis ezek a bizonyos jelek a bolygó auróráiból érkező rádiókitörések, amelyeket töltéssel rendelkező részecskék hoznak létre, és a légkör és a mágneses tér viszonyokkal kölcsönhatásba lépve energiát szabadítanak fel, és ilyen a Földön is van. Ugye auróráink vannak, ugye északi déli fényként jelennek meg, és ennek vannak mérhető rádió jele is. Ennyi történt, tulajdonképpen semmi több. Ez is szenzációs, ugye óriási távolságból ezt be tudtuk fogni, mérni, de hát már megint a sajtó szokásos túlkapása. A cím, hogy rejtélyes rádiójelek érkeztek egy exo bolygóról. Mondhatni mindennaposak minden olyan bolygó esetében, amelynek vasmagja van.

0: Forjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Szenzáció született a Dunán, egy különleges fogás hitelesítésére hívták a halőröket. Még szeptember 19-ei, tehát 4 napos az információ, amikor is kora délután a Rózsaszigeti napjegyes vendég Horgász Makai Csaba egy egészen különleges fogás hitelesítésére hívta a dunági halőröket. A metód féderes módszerrel, wafterrel csalizva egy csodálatos, 1 kg 2 dekás 31 centi hosszú bodorkát terelte a szágba. Ez az amúgy sértetlenül visszaengedett gyönyörű öreg hal jócskán megdöntötte a 13 éve beállított 79 dekás országos rekordot, így újabb dunági rekordfogás íródott bele a magyar horgászat történelem könyvébe. Nem rossz. Egyébként a legutóbb rekord augusztus 29-én született hazánkba, amikor egy 237 cm-es megközelítőleg 90 kilós harcsát fogtak különleges körülmények között a Palotás és Vidéke Sporthorgász Egyesület vizén, a palotási víztározón, ami a méretétől eltekintve azért volt különleges, mert hogy a hal farkától kb. 50 cm-rel a testbe akadt be a hot.

0: Ez volt a Naprakész.
1: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. 3 éves digitális program indul Kaposváron, amely főként a gyerekeknek és az időseknek segít eligazodni a modern technológiák világában. A 350 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló programban a gyerekek játékos foglalkozásokon tanulhatnak például programozást, robotikát és digitális történetmesélést. A cél, hogy a technológia ne akadály, hanem lehetőség legyen minden kaposvári számára. Ezen a hétvégén rendezik meg a Mate Kaposvári kampuszának egyik legnépszerűbb programját, a Kán Egyetemi Napokat a Lovas Akadémia területén. A 4 napos rendezvényen szakmai programok, családi és gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, solymász bemutató, valamint helyi termelők és kézművesek kínálata is várja a látogatókat. A programok már csütörtökön elkezdődnek, péntektől pedig a nagy közönséget is várják. Az idei sztár fellépő a Kowalski meg a Vega lesz, amely pénteken este 9 órakor lép színpadra a Fedeles Lovardában. Teljesen elbontják a Balatonlellei vasútállomás jelenlegi épületét, a helyére pedig egy modern 507 négyzetméteres napelemekkel és klímaberendezéssel felszerelt épületet építenek. Emellett a Balatonbogláron és Bélatelepen is megújul a vasútállomás. A helyi védettségű épületeket megőrzik, de korszerűsítik, többek között új nyílászárókkal, modern közművekkel és akadálymentesítéssel. A 3 somogyi helyszínen több mint 2 milliárd forint értékben fejlesztenek, a munkálatokat pedig a vasúti és utasforgalom fenntartása mellett végzik. Az árrésstop azonnali kivezetését szorgalmazza több szakmai érdekképviselet. Közleményük szerint az élelmiszer infláció hónapok óta kedvező trendet mutat, ezért szerintük már nincs szükség az intézkedés fenntartására. Az érdekképviseletek a KSH adataira és az MNB elemzéseire hivatkozva azt közölték, 2025. augusztusához képest az élelmiszerek ára 1,4%-kal csökkent. Álláspontjuk szerint az árrésstop torzítja a piaci folyamatokat, és hátrányosan érinti a magyar termelőket és élelmiszeripari vállalkozásokat. Átalakítja a pedagógusok továbbképzési rendszerét a kormány. A készülő rendelet első ütemében megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket, a gyakornokoknak pedig nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből. Az iskolák emellett saját, helyi igényekre szabott továbbképzéseket is szervezhetnek, amelyek finanszírozásához a fenntartók támogatást kapnak. A második ütemben piaci alapú, szabadon választható képzéseket is visszaépítenek a rendszerbe. A változásokról most társadalmi egyeztetést is kezdeményeznek, amelyben többek között az oktatási intézmények, a fenntartók és a pedagógus szervezetek véleményét is kikérik.
0: Időjárás jelentés.
3: Szerdán napközben többnyire napos, száraz időre számíthatunk. A hőmérséklet kellemesen alakul, délutánra 20-21 fokig melegszik a levegő. A változóan felhős időszakok mellett hosszabb napos periódusok várhatók, jelentős csapadékra pedig nem kell készülni.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
4: Túl a napra készen, szeretettel köszöntök mindenkit, remélem, hogy jó gördülékeny volt ez a mai reggel, és itt a délelőttön is, a munkasűrje közben is lesz annyi idő, hogy azért fületek rajta marad a Rádió Moston, nem csak azért, mert jó zenék jönnek, hanem azért, mert jön egy játék is, a Kánra, a Kowalski meg a Vega koncertjére, holnap utáni koncertjére lehet belépőket nyerni. Tartsatok velünk!

Kovalszky meg a Vega most itt a Rádió Mostban, holnap után pedig majd élőben a Kánon, a Kán koncertjén. Készülünk a játékra, és készüljetek ti is, nem sokára érkezik majd, amin páros belépőt lehet majd nyerni. A játék előtt pedig még egy érdekesség. Ugye a Kovalszky név nyilván az énekest, azaz Balázs Gyulát jelenti az ő beceneve. Na de mi a Vega? Egyáltalán nem zöldségevésre utal, hanem a Lant csillagkép legfényesebb csillagára, a Vega csillagra, amely a fény és az útmutatás szimbóluma

0: igazán nagyszabású előadó művész. Közös slágerét hallgattuk, Aretha Franklin és George Michael énekelt. George Michael éppen most láttam egy életrajzi filmet az MTV-n, de Aretha Franklin, aki igazán nagy ágyú, hiszen egy csomó rekordja van. Például ő volt az első nő a Rock and Roll Hall of Fame-ben 87-ben, 20-szoros number van az R&B slágerlistán, sorozatban 8 Grammy-t nyert, minden idők legeladottabb gospel lemeze az övé, a 79-es Amazing Grace, 73 dalja volt a Billboard slágerlistán, ezt egyébként azóta is csak Taylor Swift és Nicki Minaj tudta megdönteni, és összesen 18 Grammy díja van.
1: Játék következik. Reklám.
0: De túl a nagynevű művészen egy hazai nagynevű művész, a Kowalski meg a Vega szolgáltatja majd az alaphangulatot, így Geszti Péter, Rúzsa Magdi és Majka, valamint a Halott Pénz után és a Bagossy Brothers után ők érkeznek a Kán egyetemi napokra. Holnap után, azaz pénteken este 9 órától fognak majd koncertezni a Pannon Lovas Akadémia színpadán. A kapuk amúgy 19:30-kor fognak megnyílni, ha valaki az első sorba menne lenne, akkor időbe menjen. Aki ott lenne az ősz legnagyobb kaposvári bulián, az vegye meg időben a jegyét, ezt meg lehet tenni a Mate honlapján, vagy akár nyerni is lehet most azonnal tőlünk. Egyetlen kérdés választ el csak benneteket egy páros belépőtől, ez a kérdés pedig így szól: hány órakor kezdődik a Kowalski meg a Vega koncertje? A megoldásokat SMS-ben, Viberen és Messengeren várjuk, az SMS-hez és a Viberhöz a 0670 32 32 355-öt használjátok.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
2: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolj, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

0: Játék következik.
1: Medúza slágere után járunk, és most Luis Capaldi, valamint Lumidé van előkészítve, és egy Huge felvétel Topical és Arassal közösen, aki egyébként nagyon nagy bulit rittyentette az elmúlt napokban. A dalokat követően pedig már apránként vége is a játékunknak, de még mindig lehet rá nominálni. A kérdés az volt, hány órakor kezdődik a Kovaszki meg a Vega koncertje a Kánon pénteken? Tehát nekem csak egy kezdés kell, egy óra, perc. És hogy hova? Hát elérhetőségeinkre Messengeren, vagy SMS-ben és Viberön, utóbbiak a 0670 32 32 355-ön elérhetők.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Játék következik. Reklám.
2: Játékunk ezennel véget ért. Meg is ünnepeljük mindjárt a New Order slágerével. Előtte azonban eredményhirdetés. Ugye azt firtattuk a játékban, hogy mikor kezdődik óra perc pontossággal a Canon, a Kowalski meg a Vega koncertje. A telefonszámok a komputerre betáplálva. Oké, ebben a pillanatban megvolt a sorsolás is. A képernyőn előttem egy telefonszám. Tárcsázom. 20-as számot hívok egyébként. És egy hölgyet.
3: Köszönöm.
2: Halló, Keszthely Tibor vagyok a Rádió Mosból, Katát keresem.
3: Szia, én vagyok.
2: Szia, Kata, a játék kapcsán hívlak téged, ugye játszottunk, és te is válaszoltál. Mi volt a jó megoldás szerinted? Hány órakor kezdődik a Kowalski koncertje?
3: 21 órakor.
2: Hát ez egyértelmű. Itt próbáltam dobálni a számokat, hogy mikor van kapunyítás, stb., de senkit nem sikerült becsapnom, de a lényeg a te számodra az, hogy te vagy a nyertes.
3: Jó, de jó, nagyon szépen köszönöm.
2: Gratulálok, akkor gondolom eleve készültetek már a koncertre.
3: Igen.
2: Volt már belépőd esetleg?
3: Nem.
2: Akkor most nyertél. Itt tudod nálunk átvenni a szerkesztőségben. Jó, várunk ide a Kossuth utca 6 szám alá. Munkaidőben be tudsz jönni előről a Kossuth utcából, de ha netalán azon túljönnél, mert mondjuk addig te is dolgozol, akkor hátulról majd a könyvtár felől tudsz jönni, de ha írsz oda a Viber üzi falunkra, akkor a kolléga a képen adásba lesz, segít neked ide bejutni.
3: Szuper, jó, munkaidőben megpróbálok elmenni ezt, és akkor a
2: tártalom. Oké, egyszerű. Gratulálok még egyszer, szép napot.
3: Nagyon szépen
2: neked.
3: Köszönöm, szép napot, szia! Ja.
2: Ezzel pedig véget ért a játék sorozatunk, a Kowalski meg a Vega péntek esti koncertjére, akinek nem sikerült nyerni, ne keseredjen, tud vásárolni is a Mate e-jegy oldalán.
0: Reklám hangzott el. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Reklám.
1: Hogy miért a hírofón? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a hírofón a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
2: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
3: Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
4: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Kár Cseri, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
5: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért!
6: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
0: Reklám hangzott el! Hírek most!
7: Tovább terjeszkedne a G-Star Kaposváron. Szemtanúkat keres a rendőrség. Jó napot kívánok, 10 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Újabb üzemcsarnokkal bővítené kaposvári gyárát a kínai G-Star. Erről is beszélt Szita Károly polgármester és a cégcsoport egyik tulajdonosa, amikor együtt járták be az üzemet. A gyár raktár kapacitásának már 80%-át kihasználják, ezért a vállalat a további fejlesztést tervezi. A G-Star tavaly adta át kaposvári üzemét, amely jelenleg 170 embernek ad munkát. A cég ugyanakkor folyamatosan keres képzett magyar szakmunkásokat és mérnököket. A 25 milliárd forintos beruházásban lineáris motorokat és okos bútorokhoz szükséges alkatrészeket gyártanak. Baleset okozóját és szemtanúit keresi a kaposvári rendőrség. A rendelkezésre álló adatok szerint szeptember 6-án este egy elektromos rollerrel közlekedő ismeretlen személy a Béla Király utcai vasúti átjáróban nekiütközött a félsorompónak, amely ennek következtében letört. A rolleres a helyszínről a hatóság értesítése nélkül hajtott el. A kaposvári rendőrkapitányság kéri, hogy aki látta a történteket vagy információval rendelkezik az elkövetőről, jelentkezzen a rendőrségen. Bejelentés még tehető a 112-es segélyhívón, illetve névtelenül a telefontanú zöld számán. Egy kaposvári grafikus, Őszi Zoltán kapott felkérést egy különleges, országosan megjelenő gyermekújság főszerkesztésére. A 8 és 12 éveseknek szóló Zsebtudós a tudományvilágát hozza közelebb a gyerekekhez játékos és látványos formában, a biológiától a történelmen át a régészetig. Őszi Zoltán neve nem ismeretlen a szakmában, mintegy 35 éve rajzol a Dörmögő Dömötörnek, így nem meglepő, hogy egy új, önálló kiadvány arculatának és tartalmának alakításában is újból fontos szerepet kapott. Érdemes még a fűtési szezon kezdete előtt próbafűtést végezni otthon. Erre hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A szakemberek szerint a fűtőberendezéseket évente egyszer ajánlott ellenőriztetni, hiszen meghibásodásuk lakástüzet vagy akár szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémények ellenőrzéséről is gondoskodni kell. Időpontot a 1818-as telefonszámon lehet foglalni. Nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely használata esetén pedig ajánlott szénmonoxid érzékelőt elhelyezni a készüléktől 1-1,5 méterre fejmagasságban. Az érzékelők szavatossági idejére is figyelni kell, lejárat után a készüléket cserélni ugyanis szükséges.
0: Időjárás jelentés.
7: Szerdán napközben többnyire napos, száraz időre számíthatunk. A hőmérséklet kellemesen alakul, délutánra 20-21 fokig melegszik a levegő. A változóan felhős időszakok mellett hosszabb napos periódusok várhatók, jelentős csapadékra pedig nem kell készülni.
0: Időjárás jelentést hallottak
8: a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
9: Hello, nagyon kellemes délelőttet kívánok Rag & Bone-ben Alex Warren, Coi Liray, Lionel Richie, mint előadók társaságában, illetve hát az ilyenkor szokásos dolgainkkal, programajánlóval, időjárás előrejelzéssel és horoszkópokkal. Hopsza, ugorjunk!

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most. Programajánló.
1: Micsoda elegáns és bulis visszatérés volt ez Lionel Richie részéről még 2000-ben, amikor a dal megszületett. A folytatásban Azaria és a Gát érkezik, aki kapcsán, hát van egy kis botrány, ugyanis dupla parkos koncertet adott a hétvégén, úgy harangozva be, hogy a két koncert teljesen egyforma lesz, sőt, a teljes ló túloldalán albumot eljátszák majd Dessel, hát ehhez képest nagyon is különbözött egymástól a két koncert, az egyik fél órával korábban be is fejeződött, mint kellett volna, és alig pár dalt játszottak a beígért nagylemezről. Hát aki ott volt mind a kettőn, azért az ő kőkeményen megreklamálta, úgyhogy most hiába a legnagyobb sztár jelenleg Magyarországon, a közönsége őt is kiosztja. Ha pedig már élő koncert, akkor akivel biztos, hogy nem fogunk csalódni, hiszen a legutóbbi dombóvári koncertjén is beharangozta már a Kaposvárit Kovalszky meg a Vega, érkezik ugye holnap után este a Kán programjára, amelynek amúgy nulladik napja lesz a holnapi nap folyamán, főleg a megnyitóval, egy kis élménypedagógiai előadással, konferenciákkal. Pénteken lesz külön szakiskolai nap, és persze az Élmény Ligetben különböző közönség programok, így az Északi Szánhúzó Kutyások Sportklubjának bemutatója, nyitva lesz a Helyi Ízek utcája, Kádár Ferkó fotoszínháza, királyi fogatok parádéja, drón bemutató, meteorológiai ballon felengedés, bemutatót tart a Magyar Bivaj Tenyésztők Egyesülete, Heltenikő Sólymász, és persze a Kovalszky meg a Vega koncert, majd ugye kaponyítás 19:30-kor, koncert kezdés 21 órakor lesz. Szombaton lesz a szokásos főzőverseny, lesz népügyességi játékok, állatsimogató, trófebemutató, különböző családi programok, mesetérkép, kézműves foglalkozások, játékok, szalmabála labirintus, fotoszínház, gazdaudvar, őrzőbédő bemutató, amelyet a Best Dog Kaposvári Kutyaiskola tart majd. Gyerekeket a magasba, karjainkban a jövő az Élményligetben, ez tehát szombaton 11 órakor, újabb drón bemutató, stb. De fellép majd délután 3-tól az Iskiri gyerekzenekar is, és lesz kutyás freestyle és távolsági frisbee bemutató is majd délután 4 órától. Vasárnap a családi programok ismétlődnek az Élményligetben, a Helyi Ízek utcájában és a Fedeles lovardában, de például lesz mentőkutya bemutató is a Kutyák Határok Nélkül Alapítvány jóvoltából, és a Lovas Akadémia lovasainak nyilvános edzése is megtekinthető, délután 4 órától pedig majd a Brand Nyúl koncertezik majd. Aki pedig nem győzi kivárni a hétvégi programokat, annak figyelmébe ajánlom a múzeumi esték következő előadását, ami ma délután 17:30-kor lesz majd, Nehéz páncélosok a Mohácsi csatamezőn címmel, dr. Töll László ezredes fegyvertörténész, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatójának előadása itt helyben a Ripronai Múzeumban. Szeretettel várnak mindenkit, a belépés díjmentes, az előadás a Santus teremben lesz majd.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
2: Leesett a nyári szezon utáni első hó a Magas Tátra szlovákiai részén tegnap ilyenkor, kedden reggel délelőtt közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A Magas Tátrában, az Alacsony Tátrában és ezekhez hasonlóan a többi szlovákiai magas hegységben ez már megfigyelhető volt, olyan 1400-1600 méteres magasságban. Egyébként a Magas Tátra bércein már jó 20 centi vastag. Magyarországot ez a veszély egyelőre nem fenyegeti. Hát legalábbis ebben az esztendőben biztos, hogy nem, tekintettel arra, hogy a hőmérséklet még mindig inkább nyárias lesz az elkövetkezendő napokban. Ma ugyan süt a nap, de szeles marad az idő a holnapi után is, és nem emelkedik feljebb a hőmérséklet nagyjából 20 foknál, már most 17 megvan ebből. Holnap 21, holnap után 22, szombaton vasárnap 23-24, a jövő hetet pedig 25-26 fokkal indítjuk majd, szóval ez inkább nyár, mint havazás alkalmas, de amúgy a hajnalok hűvösek 10 fok alattiak maradhatnak, szombaton hajnalban pedig akár 4-re is lesüllyedhet a hőmérséklet. Úgyhogy egyáltalán nem ördögtől való az, hogy mondjuk Magyarországon is szeptemberben havazzon. Jó, nem az idei év lesz, sőt, igen, régen volt ilyen. Először, amikor ez megtörtént, az 1906. szeptember 25-e volt, akkor esett a feljegyzések szerint legkorábban hó, de erre volt példa 1931-ben is, bár akkor inkább havas esőt hegyeztek fel az Alföldön szeptember 25-26-án, míg az első megmaradó hótakaró az 2003. október 23-24-én datálódik, igen, mert hogy fagy volt aznap. Ehhez képest idén, ebben az időszakban, október második felében pedig azt mutatja az extrém hosszú távú időjárás előrejelzés, hogy nagyjából 15 Celsius fok nagyságrendű enyhesség lesz majd. És bár a Bükkfensíkon és a Mátrai Töbörökben volt már fagy most a nyár végén is, itt a mi környékünkön a Dél-Dunántúlon november első napjainak hajnalain kell majd számítani.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Brazília helyszín, a központi bank fortezalai fiókját kifosztották, de nem is akárhogy. A bankfiók mellett mit ad Isten nyílt egy műfű és kerti dekoráció bolt. Miközben a vásárlók hónapokon keresztül örültek a sok szép dekorációnak és vásárolgattak a kertjükbe, lakásukba, házukba, fogalmuk sem volt arról, hogy az alaksorban közben a srácok egy 200 méter hosszú klímaberendezéssel és világítással felszerelt alagutat ástak a bank széfje alá.
4: Hoppá.
3: A szomszédoknak és a rendőröknek sem tűnt fel, hogy teherautó számra hordják ki a földet az épületből, hiszen azt hitték, hogy a növényüzlet miatt mozgatnak ennyi anyagot. Az elkövetőknek nem derogált a hétvégi túlóra, és közel 70 millió dollárt vittek el. A poén az, hogy a bank nem biztosította az összeget, mert szerintük elhanyagolható volt a rablás esélye, olyan biztonságosnak tartották a mélyben lévő
4: alulról várták a támadást.
3: Hát nem alulról.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
5: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
6: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el.
7: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel.
0: Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most. FM 91.2.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Új csillagjegyhez érkeztünk ezen a mai napon, elvégre ma van az őszi napi egyenlőség, és a mérlegek habába léptünk át, szeptember 23-tól október 22-ig fog tartani. Innentől kezdve pedig a mérlegektől indítom majd a horoszkópot. De figyeljenek most még a skorpiók, nyilasok, bakok is. Mérleg, az új asztrológiai ciklusod kezdetén a természetes vágyod és diplomáciai érzéked segítségével könnyedén teremtett tökéletes egyensúlyt mind a kapcsolatokban és a mindennapokban. Skorpió, a mélyről jövő megérzéseid most különösen élesek, így érdemes a belső hangodra hallgatva meghoznod a halogatott fontos döntéseket. Nyilas, a benned buzgó kalandvágy és optimizmus új kapukat nyit meg előtted, ami kedvez a hosszabb távú tervek és merész ötletek kibontakoztatásának. Bak, a kitartó és céltudatos munkád gyümölcse hamarosan beérik, ha hű maradsz a hosszú távú elképzeléseidhez és a gyakorlatias lépésekhez. Innen tehát a vízöntöktől folytatjuk.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: A Magic slágere után Perrier következik, előtte újabb horoszkóp blokk, vízöntőknek, halaknak, kosoknak, bikáknak szóló jóslatokkal. Vízöntő, eredeti ötleteiddel és újszerű látásmódoddal most könnyen inspirálhatod a környezetedet egy közös cél elérésében. Halak, empátiád és gazdag képzelő erőd révén mély lelki megnyugvást és kreatív feltöltődést találhatsz a művészetekben vagy a szeretteid körében. Kos, a benned lüktető lendület és kezdeményező készség átsegít majd ma a kisebb akadályokon, ha ügyelsz a türelem megtartására is. Bika, a szilárd értékekre és belső békére való törekvésed stabilitást hoz az életedbe, lehetővé téve a biztos növekedést.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Horoszkópunk harmadik részében figyeljenek nagyon az ikrek, rákok, oroszlánok és szüzek. Ikrek, építs a megszokottnál is nyitottabb kommunikációdra ma, mert egy váratlan beszélgetés értékes lehetőségeket hozhat a számodra. Rák, az otthoni környezet és a családi kötelékek ápolása adja meg neked a szükséges érzelmi biztonságot és a belső erőt. Oroszlán, a karizmád és természetes kisugárzásod vonza ma a figyelmet, így érdemes kihasználnod ezt az időszakot az önérvényesítésre. Szűz, a részletekre való precíz odafigyelésed és az átgondolt szervezésed segít rendszerezni ma a mindennapi teendőidet a hatékony előrelépés érdekében. Pontosan ilyen hatékony napot kívánok nektek a továbbiakban. Már azonban köszönöm a figyelmet és búcsúzom, de ígérem holnap reggel ismét csatlakozom hozzátok. Sziasztok, további jó rádiózást, szép szerdát kívánok!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
0: Rádió Most.

0: Reklám.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt. Igen. Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Holnap kezdődik a kaposvári állattenyésztési napok. Remekeltek a kasi sportolói az elmúlt hétvégén. Jó napot kívánok, 11 óra van, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ezen a hétvégén rendezik meg a MATE Kaposvári kampuszának egyik legnépszerűbb programját, a Kán Egyetemi Napokat a Lovas Akadémia területén. A 4 napos rendezvényen szakmai programok, családi és gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, solymász bemutató, valamint helyi termelők és kézművesek kínálata is várja a látogatókat. A programok már csütörtökön elkezdődnek, péntektől pedig a nagy közönséget is várják. Az idei sztár fellépő a Kowalski meg a Vega lesz, amely pénteken este 9 órakor lép színpadra a Fedeles Lovardában. Biztonságosabb lett a Bárczy Gusztáv módszertani központ óvodájának játszótere Kaposváron. A támogatást a 64. Boconári Szabó József logisztikai ezred katonái 2 futónapon és egy jótékonysági rendezvényen gyűjtötték össze. Ezután 3 napon át dolgoztak az óvodánál, és megépítették a játszótér eddig hiányzó kerítését. A kezdeményezést a kaposvári honvédese és egy helyi vállalkozás is támogatta. Eredményes hétvégét zártak a kasi birkózói. 2 budapesti versenyen is szőnyegre léptek a fiatalok. Az U15-öt kötött fogású országos diákolimpiai döntőn Koleszár Ármin és Táncos Lénárd aranyérmet szerzett. Kercsó Miklós bronzérmes lett, míg Hegedűs Hunor és Fellai Balog Nimród a 7. helyen végzett. Az U23-as országos bajnokságon 3 kaposvári sportoló is bronzérmet szerzett. A hétvégén újabb megmérettetés vár a kasi birkózóira, ezúttal az U17-es országos bajnokságon. Információs kártyával segíti a vállalkozókat a NAV az új nyugtaadat szolgáltatásban. A szeptemberben elindult rendszer többek között fodrászokat, kozmetikusokat, villanyszerelőket és piaci árusokat is érint. A NAV revizorai az ellenőrzéseken is tájékoztatják a vállalkozókat az új kötelezettségről. A kártyán a legfontosabb tudnivalók és határidők szerepelnek. A NAV szerint az első hetekben egyre többen használták az új online megoldásokat. Az adóhatóság az év végéig nem bírságol az új kötelezettség miatt, így a vállalkozásoknak van idejük megismerni és kipróbálni a rendszert. Október 10-én és 11-én rendezik meg a Budapest Maraton Fesztivált. A szervezők közleménye szerint a 2 napos eseményen 14 versenyszám közül választhatnak a résztvevők. A 2,3 kilométeres családi gyaloglástól egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratonig több táv is várja a sportolókat. A 14 kilométeres futamra és a félmaratonra már betelt a nevezés, a maratonra azonban még nyitott a jelentkezési felület. A szervezők szerint több mint 120 országból érkeznek külföldi futók, és Magyarország több mint 1100 településéről is várnak résztvevőket.
0: Időjárás jelentés.
2: Szerdán napközben többnyire napos, száraz időre számíthatunk. A hőmérséklet kellemesen alakul, délutánra 20-21 fokig melegszik a levegő. A változóan felhős időszakok mellett hosszabb napos periódusok várhatók, jelentős csapadékra pedig nem kell készülni.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

Will Not Go Down, ez volt a Compact Disco felvétele itt a 91.2 Rádió Moston. Nagyon kelemes és vidám szerdát kívánok nektek, innentől 17 óráig a mikrofonnál Horváth Szabit halljátok. Hozom a jó zenéket is szokásunkhoz szűen napjainkból, a közelmúltból és persze a régebb múltból egyaránt. Hamarosan érkezik Florida és Dave Guetta közös a Club Can't Handle Me, előtte pedig Blanka slágerével szötymörgünk tovább a Szóló című dallal. Azért is használtam ezt a jelzőt, mert már itt szól a hangom alatt egyébként a felvétel. 0670 32 32 355. Jöhetnek a telefonhívások, az SMS és a Viber üzenetek is. Várom a közlekedési információkat, hogy mi újság van Kaposváron és környékén az utakon, illetve az egyéb jellegű üzeneteket is lehet küldeni nekünk. Ha találtatok házi kedvencet, vagy elveszett házi kedvencet kerestek, akkor is állunk rendelkezésetekre, minden információt közzeadunk itt az FM 91.2-n. No, akkor hódítsanak a legjobb zenék, ha dolgoztok, jó munkát kívánok, ha pedig úton vagytok, akkor jó utat, vigyázzatok magatokra és egymásra is.

0: Ilyen napon szólnak a legjobb zenék itt a Rádió Most FM 91.2-n, egy perccel vagyunk fél 12 előtt, és a mai napon sem változtak az üzemanyagárak a tegnapi országos átlagokhoz képest. A 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan maradt, így továbbra is a 636, illetve 709 forintos átlagáron tankolhatnak az autósok, tehát a 95-ös benzin literét 636 forintért, a gázolaj literét pedig 709 forintért tankolhatjuk, de ugye a különböző töltőállomások árai között tapasztalhatunk 10 akár 20 forintos különbséget is, és ugye az autópályák mellett található töltőállomások árai ezeknél az áraknál azért jóval drágábbak. Mindig el szoktam mondani, most is megteszem, ott akár 40-50 forinttal is drágába kerülhet az üzemanyag literje. Itt a Rádió Moston pedig egy kis kereskedelmi kitérőt követően jön a Fall of the Flow és a világom.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

Éjjel-nappal szólnak a legjobb zenék itt a Rádió Most FM 91.2-n, 2,5 perc elmúlt el 3:42. Szépen lassan magunk mögött tudhatjuk a délelőtti napszakot, és belevetjük magunkat a délutánba, és ezt mi itt a Rádió Moston szokásunkhoz szűen a siesta órával fogjuk tenni a következő órában, amikor zenék kínálatunkból az ebédhez passzolóan érkeznek majd a legkönnyebb és leghangulatosabb dalok is. A folytatásban pedig ajánlok egy mai programot a figyelmetekbe, ugyanis folytatódik a Múzeumi Esték 2026 népszerű tudományos ismeretterjesztő előadásokkal. Ma 17 óra 30 perctől a Nehéz páncélosok a Mohácsi csatamezőn címmel dr. Töll László ezredes fegyvertörténész, a HM6 Történeti Intézet és Múzeum kutatójának előadása vár titeket. Mindez a Ripperónai Múzeumban lesz a Ripperónai tér 1-es szám alatt, ahová belépés ingyenes. Jó szórakozást kívánok a programhoz, itt a rádió Moston pedig jön Offenbach és Sofiana Pamart a Cynical-el, délben pedig érkezik Patrícia a legfrissebb hírekkel, infó.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jó tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
2: Újra pluggingra fel! Ha szívesen kocogsz a szabadban, és elkötelezett vagy a tiszta környezet iránt, akkor ezt neked találták ki. Szeptember 26-án futunk, szedünk! A Trivium Kft. Környékét tisztítjuk meg. Kijelölt útvonal, Szenna, Zselic-Kisfalud, Szilvász-Szentmárton, Pacsa. Tegyük zöldebbé környezetünket. Egyénileg vagy csapatban is versenyezhetsz. A cél, hogy a 2 órás szintidőn belül minél több szemetet gyűjts vagy gyűjtsetek. Részletek és regisztráció az esemény Facebook oldalán. Légy fit, légy a jobbikéned. Trivium Plugging.
1: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
3: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
4: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfikar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Domban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
5: Ezúttal a Kovalszky meg a Vega tölti meg a Pannon Lovas Akadémiát a Kán Egyetemi Napokon. Szeptember 25-én pénteken egy fergeteges bulira várunk. Kapunyítás 7:30-kor, koncertkezdés este 9-kor. Légy részese a Kán Egyetemi Napok legnagyobb buliának. Ingyenes buszjárat gondoskodik a kényelmedről. Jegyek elővételben a kaposvárinapok.hu oldalon kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Olvasópontot hoztak létre a kaposvári kórházban. Baleset szemtanúit keresi a rendőrség. Jó napot kívánok, dél van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. 3 éves digitális program indul Kaposváron, amely főként a gyerekeknek és az időseknek segít eligazodni a modern technológiák világában. A 350 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló programban a gyerekek játékos foglalkozásokon tanulhatnak például programozást, robotikát és digitális történetmesélést. A cél, hogy a technológia ne akadály, hanem lehetőség legyen minden kaposvári számára. Olvasópont nyílt a Kaposi Mór Oktató Kórházban. A kezdeményezést a Takács Gyula könyvtár támogatásával indították el. A könyvek iránt a betegek és a kórház dolgozói körében is nagy az érdeklődés. Sőt, a gyermekosztály kis betegeire is gondoltak, számukra külön könyveket biztosítottak. Baleset okozóját és szemtanúit keresi a kaposvári rendőrség. A rendelkezésre álló adatok szerint szeptember 6-án este egy elektromos rollerrel közlekedő ismeretlen személy a Béla Király utcai vasúti átjáróban nekiütközött a félsorompónak, amely ennek következtében letört. A rolleres a helyszínről a hatóság értesítése nélkül hajtott el. A kaposvári rendőrkapitányság kéri, hogy aki látta a történteket vagy információval rendelkezik az elkövetőről, jelentkezzen a rendőrségen. Bejelentés még tehető a 112-es segélyhívón, illetve névtelenül a telefontanú zöld számán. Teljesen elbontják a Balatonlellei vasútállomás jelenlegi épületét, a helyére pedig egy modern 507 négyzetméteres napelemekkel és klímaberendezéssel felszerelt épületet építenek. Emellett a Balatonbogláron és Bélatelepen is megújul a vasútállomás. A helyi védettségű épületeket megőrzik, de korszerűsítik, többek között új nyílászárókkal, modern közművekkel és akadálymentesítéssel. A 3 somogyi helyszínen több mint 2 milliárd forint értékben fejlesztenek, a munkálatokat pedig a vasúti és utasforgalom fenntartása mellett végzik. Érdemes még a fűtési szezon kezdete előtt próbafűtést végezni otthon. Erre hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A szakemberek szerint a fűtőberendezéseket évente egyszer ajánlott ellenőriztetni, hiszen meghibásodásuk lakástüzet vagy akár szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémények ellenőrzéséről is gondoskodni kell. Időpontot a 1818-as telefonszámon lehet foglalni. Nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely használata esetén pedig ajánlott szénmonoxid érzékelőt elhelyezni a készüléktől 1-1,5 méterre fejmagasságban. Az érzékelők szavatossági idejére is figyelni kell, lejárat után a készüléket cserélni ugyanis szükséges.
0: Időjárás jelentés.
6: Szerdán napközben többnyire napos, száraz időre számíthatunk. A hőmérséklet kellemesen alakul, délutánra 20-21 fokig melegszik a levegő. A változóan felhős időszakok mellett hosszabb napos periódusok várhatók, jelentős csapadékra pedig nem kell készülni.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
7: 4 perc múlt el déli 12 óra, itt a Rádió Moston, pedig indul a Siesta óra. Jó étvágyat kívánok az evéthez, ha éppen most fogyasztanátok el. Én pedig játszom rövidesen Dave Cameron újdonságát, jön a When in Rome, előtte pedig időutazunk, és 1987-ből indul az óra Sabrina dalával, ez pedig a Boys.

a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan fél perccel vagyunk 4:45 előtt, és ránéztem az időjárás előrejelzésre. Egyébként Patricia is óránként mondja a legfrissebb előrejelzést, de én is ráfrissítettem, és azt látom benne az előrejelzésben, az óránkénti lebontásban, hogy a mai napon csapadékra nem kell számítani vételkörzetünkben, viszont a délután napos felhős időszakokat tartogat számunkra. Nagyjából 21-22 fok környékén lesz a hőmérséklet maximuma, az előttünk álló éjszakán pedig 8-9 fokig hűl majd a levegő, holnap pedig inkább a felhők lesznek túlsúlyban, csapadékra pedig inkább a nap második felében számíthatunk majd délután 3 óra magasságától. Ez a mostani előrejelzés, úgyhogy ez még változhat addig bőven, de a hidegfront kitart, illetve a hidegebb idő miatt az érzékenyek tapasztalhatnak fejfájást, keringési panaszokat, vérnyomás problémákat és kupásos eredetű ízületi bántalmak is felléphetnek, valamint felerősödhetnek a görcsös panaszok is. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és bizony nyugtalanság is előfordulhat. Itt a Rádió Moston pedig nyugtatunk mindenkit a legjobb zenékkel, most egy kellemes hangvételű Well Hello dallal, jön az öleni szavakkal.

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél vagy, bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió, most FM 91.2, egy perc elmúlt el 12:30. További szép napot és kellemes, valamint vidám szerdát kívánok nektek. Én Horváth Szabi vagyok, 17 óráig leszek a mikrofonnál. A folytatásban pedig az az úriember érkezik, aki a Take That fiú csapat tagjaként lett ismert. Robbie Williamsről van szó, aki 1990-ben csatlakozott a Take That-hez, és a fiú együttes egyik legismertebb tagja lett. 95-ben kilépett, aztán szóló karrierbe kezdett, ami hihetetlenül sikerült, ugyanis több mint 2 évtized alatt rengeteg slágert adott ki, köztük az Angels-t, a Rock DJ-t, a Feel-t, a Let Me Entertain You-t, illetve a Millennium című felvételt. Az Angels egyébként különleges helyet foglal el a brit popkultúrában, a dal ugyanis 1997-ben jelent meg, és később az egyik legismertebb Robbie Williams dal lett. Pályafutása során hatalmas stadionokat és arénákat töltött meg, 2003-as koncertjeire például több millió jegyet adtak el nagyon rövid idő alatt. Kapcsolódik hozzá Guinness rekord is, ezt nagyon kevesen tudják, 2006-ban ugyanis egyetlen nap alatt több mint 1.600.000 koncertjegyet adtak el a turnéjára. A zenei karrierje mellett filmes karrierje is van, ugyanis több filmen szerepelt és hangját is kölcsönözte animációs produkciókhoz, a 2024-es Better Man című életrajzi film pedig különleges módon egy CGI majomként ábrázolja őt. Járt többször is hazánkban, Budapesten és a magyar közönség előtt is adott bizony nagyszabású koncertet. Nálunk pedig a folytatásban akkor ezek után ő érkezik, jön Robbie Williams és a 2005-ös Advertising Space szólít a rádió moston.

Rádió mostan nem csak a külföldi slágerek hódítanak, hanem hazai vonalról is játsszuk a legkedveltebb dalokat. Ez volt a pécsi illetőségű Halott pénz és az Otthon, 2,5 perccel múlt el, 3:41. Szépen lassan a mai Siesta óra végéhez érünk, de érkezik még benne pár dal, aztán 13 órakor Patrícia tér vissza hozzánk, aki elmondja a legfrissebb történéseket városunkkal, kishazánkkal és a nagyvilággal kapcsolatosan. Elérhetőségünk pedig a 0670 32 32 355. Várom a közlekedési információkat is, és természetesen az egyéb üzeneteket is. Ami pedig a zenéket illeti, Slater dalával megyünk tovább, ez a Brand New Channel.

0: Reklám.
1: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért.
0: Visszatérnek a tenyészállatok. Látványos bemutatók, lovas élmények és családi kikapcsolódás szeptember 25-e és 27-e között Kaposváron, a Kán egyetemi napokon. A gyerekek mesetérképpel fedezhetik fel a kiállítást. Színpadon az Iskiri és Brand Nyúl. Ingyenes buszjárat. Részletek és jegyvásárlás a kaposvárinapok.hu oldalon.
2: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
3: Kia. Movement that inspires.
4: 101 hang értelmezi ismét újra Depeche Mode ikonikus dalait Budapesten december 10-én az MVM Domban. Petke Balázs ötletgazda, Pásztor Anna énekes és Pásztor Simi gitáros stúdiónk vendége.
5: Tavaly már megmutattátok, hogy mire képes több mint 100 zenész együtt. Mennyiben lesz az idei koncert más?
6: Tavaly belevágtunk, fantasztikus volt az egész, főleg az odavezető út. Itt egy társulat jött most létre, teljesen megszállottként veti bele magát mindenki, és a tavalyihoz képest szeretnénk így a magyar közönség, mert ugye ők lesznek a kivételezettek, mert hogy megyünk külföldre, ez egy óriási dolog, Berlinbe, Lengyelországba is nagyon úgy néz ki, de hogy a magyar közönségnek egy második koncertet adunk, és szeretnénk megújulni, és rengeteg új ikonikus slágert fogunk most bevenni a setlistbe, és lesznek olyan dalok, amik voltak, de most más fogja énekelni, új filmekkel készülünk, háttérfilmekkel, úgyhogy nagyon izgalmas megújuláson fog keresztül menni az egész.
5: A közönség tombolni fog, vagy lesznek olyan részek, amikor teljesen csendben hallgatják majd?
7: Minden koncertnek kellene legyenek ívei. Én úgy érzem, hogy ez az idei műsor az még jobban rámegy arra, hogy pörgősebb legyen az egész. Az előző években egy teljes spektruma volt a Depeche Mode munkásságának. Most egy kicsit jobban ráfókuszálunk a 80-as évek második felének anyagára. Majdnem mindenki azokat ismeri kívülről a legjobban. Rengeteg olyan dal van, amiben meg tudjuk pörgetni ezt a koncertet.
5: Budapesten lesz a koncert, de gondoltok ti a vidékiekre is, és hogy könnyen eljussanak erre a zenei élményre.
6: Buszokat indítunk Kaposvárról is, megyeszékhelyekről, az ország minden tájáról jönnek majd a buszok, fel lehet szállni, MVM Domnál rakja le őket, és ott is veszi fel őket, és hazáig viszi vissza az indulási helyre.
8: És kérjük szépen nagyon, hogy készítsenek felvételeket a buszokon, ahogy oda mennek, és hogy visszajönnek, és én nagyon kíváncsi lennék, hogy mi fog szólni a buszon, hányan fognak Depeche Mode-ot üvölteni, úgyhogy várjuk a felvételeket.
4: További információ a 101hang.hu oldalon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Újabb orvosi rendelő újul meg Kaposváron. Ma kezdődik a múzeumi esték őszi program sorozata. Jó napot kívánok, 1 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Teljes körűen megújul Kaposváron a Búzavirág utcai felnőtt házi orvosi rendelő. A fejlesztés célja, hogy korszerűbb, komfortosabb és mindenki számára könnyebben hozzáférhető környezetben kapjanak ellátást a kinizsi lakótelep és a körzethez tartozó területek lakói. A projekt 160 millió visszanemtérítendő Európai Uniós forrásból valósul meg. Ma kezdődik a Múzeumi Esték 2026 őszi előadás sorozata a kaposvári Ripple-Rónai Múzeumban. A 4 alkalomból álló sorozat az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csata történetével foglalkozik. Az első előadást ma, szeptember 23-án 17 óra 30 perctől tartják a múzeumban. Nehéz páncélosok a Mohácsi csatamezőn címmel dr. Töll László ezredes, fegyvertörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója tart előadást. A program ingyenesen látogatható. Biztonságosabb lett a Bárczi Gusztáv módszertani központ óvodájának játszótere Kaposváron. A támogatást a 64. Boconári Szabó József logisztikai ezred katonái 2 futónapon és egy jótékonysági rendezvényen gyűjtötték össze. Ezután 3 napon át dolgoztak az óvodánál, és megépítették a játszótér eddig hiányzó kerítését. A kezdeményezést a kaposvári Honvéd SE és egy helyi vállalkozás is támogatta. Eredményes hétvégét zártak a kasi birkózói. Két budapesti versenyen is szőnyegre léptek a fiatalok. Az U15-öt kötött fogású országos diákolimpiai döntőn Koleszár Ármin és Táncos Lénárt aranyérmet szerzett. Kercsó Miklós bronzérmes lett, míg Hegedűs Hunor és Fellai Balog Nimród a hetedik helyen végzett. Az U23-as országos bajnokságon három kaposvári sportoló is bronzérmet szerzett. A hétvégén újabb megmérettetés vár a kasi birkózóira, ezúttal az U17-es országos bajnokságon. Október 10-én és 11-én rendezik meg a Budapest Maraton Fesztivált. A szervezők közleménye szerint a két napos eseményen 14 versenyszám közül választhatnak a résztvevők. A 2,3 kilométeres családi gyaloglástól egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratonig több táv is várja a sportolókat. A 14 kilométeres futamra és a félmaratonra már betelt a nevezés, a maratonra azonban még nyitott a jelentkezési felület. A szervezők szerint több mint 120 országból érkeznek külföldi futók, és Magyarország több mint 1100 településéről is várnak résztvevőket.
10: Időjárás jelentés.
9: Szerdán napközben többnyire napos, száraz időre számíthatunk. A hőmérséklet kellemesen alakul, délutánra 20-21 fokig melegszik a levegő. A változóan felhős időszakok mellett hosszabb napos periódusok várhatók, jelentős csapadékra pedig nem kell készülni.
10: Időjárás jelentést hallottak
11: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
12: Már javában a délutánban, de kitartunk, 17 óráig leszek a mikrofonnál, hozom a legjobb zenéket, a Mango Rise újdonságát, például az Örökké tart. Címűt előtte pedig indulunk Robin Schulz és Alida közösével, már is itt van az In Your Eyes.

nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, egy perccel vagyunk 4:42 előtt, én Horváth Szabi vagyok. Öveket bekapcsolni, időutazás jön zeneileg, 1988-ban repülünk vissza. A hölgy eredeti neve Leslie Wunderman, és New Yorkban született 1962-ben. A nagy áttörés számára az 1987-es Tell It To My Heart hozta meg, a dal ugyanis hatalmas nemzetközi sláger lett, és máig a legismertebb dalai közé tartozik. A 80-as évek végének egyik jellegzetes dance-pop előadója, és később pop, R&B és soul dalokkal is kísérletezett. További ismert slágerei közé tartozik a Prove Your Love, az I Always Love You, illetve a Love Will Lead You Back. Grammy díjra is jelölték egyébként a hölgyet, és több jelentős amerikai zenei díjat is elnyert, vagy éppen jelölést kapott. És nem csak énekesként dolgozott, ugyanis színésznőként is szerepelt filmekben és televíziós produkciókban. Feltűnt például a Fool for Love és a My Sister's Keeper című filmben is. Nagyon sokan ráismertek szerintem Taylor Dane-re, ő érkezik a folytatásban az 1988-as Prove Your Love című slágerével itt a Rádió Moston.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: 3 perccel vagyunk 1:30 előtt, szerintem abban nagyon sokakkal egyetérthetünk, hogy ehhez az időjáráshoz hozzáöltözni szinte lehetetlen. Reggel ugye 8-9 fok környéki a hőmérséklet, mondhatni elég hűvös van, úgyhogy rétegesen kell öltözni, ilyenkor pedig már 20 fok fölötti értéket mutathatnak a hőmérők, ilyenkor pedig már úgymond le kell dobni a textilt, úgyhogy minden esetre eléggé át kell gondolni, hogy mit vesz fel az ember. Abban azért maradjunk, hogy ruhát, jó? De az a lényeg, hogy 21 fog környéki a hőmérséklet most is, és ez ki fog tartani délután 5 óráig, bezáróan onnantól kezd el süllyedni a hőmérő higanyszála, és az előttünk álló éjszakán nagyjából 8-9 fokot mérhetünk ismét. Holnap már inkább a felhők lesznek majd túlsúlyban, és csapadék is várható, méghozzá a kora délutáni órákban, nagyjából délután 2-3 óra magasságában jelenállás szerint. Úgyhogy bárhová is mentek holnap, mindenképpen vigyetek magatokkal esernyőt. A péntek már egy kicsit csapadékmentesebb lesz, viszont hűvös lesz. Az éjszakai órákban 10 fokot mutathatnak a hőmérők, a nappali órákban pedig 18-at, és onnantól pedig szépen lassan emelkedik majd a hőmérséklet. Szombaton, vasárnap már 21-23 fokot is mérhetünk, míg a következő hét első felében a nappali órák maximuma nagyjából 24 fok környékén lesz.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolj, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
2: Itt a Rádió Moston, pedig pontban 1:30 visszatérünk a zenei sorba. Anne Marie és Shania Twain közösével. Már is jön az I'm Healthy.

pop királya Michael Jackson énekelt, ez volt a Heal the World című slágere 1991-ből itt a 91.2 Rádió Moston. Én Horváth Szabi vagyok, pontosan 3:42 van, és ma szeptember 23-án szerdán a Tekla nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából. A név egy görög eredetű név, jelentése Isten dicsősége. A Tekla név logikus, gyakorlatias gondolkodásmód kialakulására lehet támogató hatással. Olyan területen érdemes dolgoznia, ahol kihasználhatja nagyszerű összpontosító képességét és mindenre kiterjedő figyelmét. Bármilyen feladatot is vállal el, mindig türelmesen és elszántan végzi el a legjobb tudása szerint. Ugyanakkor előfordul vele, hogy elvész a részletekben. Kicsit nehezen tanul, de nem felejt el szinte semmit, ha már egyszer elsajátította. Ezt írta a nagy kalendárium a Tekla névről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek a Liberiusok, a Linák, a Liviusok, az Őszikék, a Telmák, a Líviák, a Polixénák, a Helének, az Ilák és az Ilonák is. Minden ünnepelhetnek sok boldogságot kívánok, és neki küldöm The Weeknd talált a folytatásban a Take My Breath címűt, délután 2 órakor pedig Patrícia érkezik majd a legfrissebb hírekkel, infókkal.

0: Selena Gomez in the Dark című dala zárta az órát itt a Rádió Most FM 91.2-n, a következő órában pedig olyan felvételeket hozok majd, mint Harry Styles és az American Girls. A múltat idézzük majd Hathaway dalával, a What is Love-val. És hamarosan indulunk Martin Garrix és Karen Allyer közössével, a Smile-al. Tartsatok velünk a folytatásban, és most jön egy rövid kereskedelmi kitérő, utána pontban délután 2 órakor Patricia hozza a legfrissebb híreket, infókat.
1: 91.2 Rádió.
2: Reklám.
3: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
4: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
5: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház, Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Holnap kezdődik a kaposvári állattenyésztési napok. Baleset szemtanúit keresi a rendőrség. Jó napot kívánok, 2 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. 3 éves digitális program indul Kaposváron, amely főként a gyerekeknek és az időseknek segít eligazodni a modern technológiák világában. A 350 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló programban a gyerekek játékos foglalkozásokon tanulhatnak például programozást, robotikát és digitális történetmesélést. A cél, hogy a technológia ne akadály, hanem lehetőség legyen minden kaposvári számára. Ezen a hétvégén rendezik meg a Mate Kaposvári kampuszának egyik legnépszerűbb programját, a Kán Egyetemi Napokat a Lovas Akadémia területén. A 4 napos rendezvényen szakmai programok, családi és gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, solymáz bemutató, valamint helyi termelők és kézművesek kínálata is várja a látogatókat. A programok már csütörtökön elkezdődnek, péntektől pedig a nagy közönséget is várják. Az idei sztár fellépő a Kowalski meg a Vega lesz, amely pénteken este 9 órakor lép színpadra a Fedeles Lovardában. Baleset okozóját és szemtanúit keresi a kaposvári rendőrség. A rendelkezésre álló adatok szerint szeptember 6-án este egy elektromos rollerrel közlekedő ismeretlen személy a Béla Király utcai vasúti átjáróban nekiütközött a félsorompónak, amely ennek következtében letört. A rolleres a helyszínről a hatóság értesítése nélkül hajtott el. A kaposvári rendőrkapitányság kéri, hogy aki látta a történteket vagy információval rendelkezik az elkövetőről, jelentkezzen a rendőrségen. Bejelentés még tehető a 112-es segélyhívón, illetve névtelenül a telefontanú zöld számán. Idén állami forrásból finanszírozzák a minisztériumi Angyalka programot. Az akcióban mintegy 7000 gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermek és fiatal felnőtt kap személyre szóló legfeljebb 10.000 forint értékű karácsonyi ajándékot. Idén a javító intézetekben élő gyermekek is részesülnek az ajándékozásból. A kormány emellett 9,5 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot is indított, amelyből férőhelyeket és intézményi fejlesztéseket finanszíroznak. Hacker támadás érhette az Amerikai Szövetségi Nyomozóiroda állásportálját. A hacker csoport azt állítja, hogy jelenlegi és volt FBI alkalmazottak, valamint állásra jelentkezők adatait szerezte meg. A csoport szerint a név, a lakcím és a telefonszám mellett családtagokra vonatkozó információk is kerülhettek hozzájuk. Az FBI közölte, hogy tudomásul vették az oldalt érintő jogosulatlan tevékenységről szóló állításokat, és vizsgálják az ügyet. A hackerek mintegy 5000 ügynök adatairól tettek közzé képernyőképet, ennek hitelességét azonban egyelőre nem sikerült függetlenül megerősíteni. Az érintett állásportál ugyanakkor jelenleg nem elérhető.
2: Időjárás jelentés.
6: Szerdán napközben többnyire napos, száraz időre számíthatunk. A hőmérséklet kellemesen alakul, délutánra 20-21 fokig melegszik a levegő. A változóan felhős időszakok mellett hosszabb napos periódusok várhatók, jelentős csapadékra pedig nem kell készülni.
2: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Bon Joviék dala adta a lendületet és az energiát a nap további részéhez. Ez volt a Living Proof itt a 91.2 rádió. Moston 2 perccel múlt el 4:43, én Horváth Szabi vagyok, és várnak minden érdeklődőt. Szeptember 27-én, ezen a héten, ha minden igaz, akkor vasárnap, a szezon záró őszi veteránjármű technik piknikre a Cherry Parkba lesz öreg járművek kiállítása, alkatrészbörze és baráti információ csere is. Felesleges padlás pajta leleteidet, alkatrészeidet hozd el, valamint féltett különleges érdekes járművedet, hogy más is lássa, szól a felhívás. A szervező egyébként a Somogyi Veteránjármű Barátok Egyesülete. Még egyszer, tehát a szezonzáró őszi veteránjármű technik piknik most vasárnap szeptember 27-én lesz a Cherry Parkban. Itt a rádió, moston pedig menjünk tovább Hedőei dalával, már is itt van a Vátiszláv.

Másfél perccel múlt el 14:30 itt a Rádió Moston, a folytatásban is jönnek a jó zenék, de előtte ajánlom a figyelmetekbe a Kultik mai kínálatát, ugyanis vetítik a Préri Farkas Visszavág című akcióanimáció családi filmet 15:30-tól. 15:40-től a Torrente 6. részét, az Elnöki ügyet vetítik, de filmvászorra kerül a mai napon még Vivben 16 órától a Verdák, a Tériszony című dráma a Kalandthriller 16:10-től, az Átkozott boszorkák második része 17:30-tól és 20 órától, a Pókember vadonatújnak című akció fantasy kalandfilm 17:40-től, a 10 éjszakás kaland című dráma 18:10-től, a Csajos hétvége című vígjáték Vivben 18:20-tól és szintén Vivben 20:20-tól, az Insidious köztünk járnak című horror 20:10-től, míg a Kaptár című akció horror misztikus film 20:30-kor kerül filmvászorra mai napon a Kultikban. Bármelyiket is választjátok, én jó szórakozást kívánok hozzá, itt a Rádió Moston pedig a Girls Aloud csapadalával megyünk tovább, 2012-ből jön már is a Something New. Go!

Tudt fel, itt a 91.2 rádió, mostan a legjobb zenék közül, egy perccel múlt el 3:43, én Horváth Szabi vagyok, a folytatásban pedig újabb időutazás jön, hiszen a csapat a 90-es évek egyik legsikeresebb svéd popzenekara volt, Svédországból származnak, tehát a zenekart Göteborgban alapították a 80-as évek végén, két testvérpál alkotta egyébként, Ulf Ekberg mellett a három eredeti énekeszenész Jonas Berggren, Jenny Berggren és Malin Lind Berggren volt. Az Old Echi Once című slágerük hozta meg nekik a világsikert, a 92-es dal hatalmas nemzetközi sláger lett, és az első albumuk a Happy Nation sikeréhez is nagyban hozzájárult. A Happy Nation egyébként több országban többszörös platina lemez is lett, az amerikai kiadás nagy részt The Sign címmel jelent meg. Ez a dal az USA-ban különösen nagy siker lett, ugyanis a Billboard Hot 100-as listáján első helyre került. A 90-es évek közepétől Lynn egyébként egyre kevésbé szeretett volna a középpontban lenni, sok későbbi klipben és fellépésen Jenny került inkább előtérbe. A The Sign cím dal Grammy jelölést is kapott, és az Ace of Base a 90-es évek közepén az Egyesült Államokban is az egyik legsikeresebb európai popcsapat volt. Több mint 30 millió lemezt adtak el világszerte, és a 90-es évek egyik legsikeresebb svéd zenei export cikkei lettek. Egy külön érdekesség, ugye, hogy az Ace of Base és az ABBA között van egy különleges svéd kapcsolat, ugyanis mindkét együttes Göteborg környékéről indult, és mindkettő hatalmas nemzetközi sikert ért el azzal, hogy nagyon könnyen felismerhető fülbemászó popzenét készített, ugyebár erről pedig meg is győződhetünk, hiszen a folytatásban itt a

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyed a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Kár Cseri, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
2: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért!
3: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Tovább terjeszkedne Kaposváron a G-Star. Olvasópontot hoztak létre a könyvtárban. Jó napot kívánok, 3 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Újabb üzemcsarnokkal bővítené kaposvári gyárát a kínai G-Star. Erről is beszélt Szita Károly polgármester és a cégcsoport egyik tulajdonosa, amikor együtt járták be az üzemet. A gyár raktárkapacitásának már 80%-át kihasználják, ezért a vállalat a további fejlesztést tervezi. A G-Star tavaly adta át kaposvári üzemét, amely jelenleg 170 embernek ad munkát. A cég ugyanakkor folyamatosan keres képzett magyar szakmunkásokat és mérnököket. A 25 milliárd forintos beruházásban lineáris motorokat és okos bútorokhoz szükséges alkatrészeket gyártanak. Teljes körűen megújul Kaposváron a Búzavirág utcai felnőtt házi orvosi rendelő. A fejlesztés célja, hogy korszerűbb, komfortosabb és mindenki számára könnyebben hozzáférhető környezetben kapjanak ellátást a kinizsi lakótelep és a körzethez tartozó területek lakói. A projekt 160 millió visszanemtérítendő Európai Uniós forrásból valósul meg. Olvasópont nyílt a Kaposi Mórogtató Kórházban. A kezdeményezést a Takács Gyula könyvtár támogatásával indították el. A könyvek iránt a betegek és a kórház dolgozói körében is nagy az érdeklődés. Sőt, a gyermekosztály kis betegeire is gondoltak, számukra külön könyveket biztosítottak. Piros lámpán hajtott át egy kis teherautó Kaposváron. Az eset a 48-as ifjúságút és a Szent Imre utca kereszteződésében történt, a szabálytalanságot pedig egy fedélzeti kamera rögzítette. A rendőrök a felvétel alapján indítottak eljárást. A sofőrt 80 ezer forintos közigazgatási bírsággal sújtották, és 8 közlekedési büntetőpontot is kapott. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára. A brüsszeli testület szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztethették az uniós költségvetést. A javaslatról az Európai Unió tanácsának kell döntenie. Ha elfogadják, az érintett kohéziós források ismét elérhetővé válhatnak Magyarország számára. Emellett az érintett magyar egyetemek előtt újra megnyílhat az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés is. Telefonbetyár gyerek miatt nem szállhatott fel kedden a Wizz Air Budapest-Bilbao járata. A bejelentés délután érkezett, ezért a repülőgépet még felszállás előtt visszafordították, majd az utasokat leszállították és a gépet átvizsgálták. A rendőrség rövid időn belül azonosította a telefonálót, aki egy gyermekkorú volt. A repülőtéri rendőrigazgatóság közveszéllyel fenyegetés miatt indított nyomozást.
0: Időjárás jelentés.
4: Szerdán napközben többnyire napos, száraz időre számíthatunk. A hőmérséklet kellemesen alakul, délutánra 20-21 fokig melegszik a levegő. A változóan felhős időszakok mellett hosszabb napos periódusok várhatók, jelentős csapadékra pedig nem kell készülni.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
5: 17 óráig és hozom a folytatásban is a legjobb zenéket. Érkezik a New Level Empire és a megtörténtünk, előtte pedig a hölgyek hódítanak, hiszen itt van Sia és Kylie Minogue közöse a Dance Alone.

0: pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2, 2 perc elmúlt el, 4:15, a mesterséges intelligencia pedig olyan ütemben fejlődik, hogy hamarosan akár az állatok kommunikációját is képesek lehetünk megfejteni. A kutatók már most is olyan rendszereket fejlesztenek, amelyek képesek elkülöníteni, rendszerezni és elemezni az állatok hangjait. A cél pedig nem kevesebb, mint hogy egyszer valódi kétirányú kommunikáció alakulhasson ki az emberek és négylábú kedvenceik között. A technológia azonban nem csak izgalmas lehetőségeket rejt, hanem komoly kérdéseket is felvet. Egy szakmai tanulmány szerint az állatok kommunikációjának tömeges rögzítése és elemzése akár a természetes életük megzavarásához is vezethet. A kutatók szerint ugyanis nem kizárt, hogy az állatoknak is van valamiféle magánszférájuk, amelyet az embernek tiszteletben kellene tartania, írja az egyik lap. Az egyik érdekes kutatási terület a varjak kommunikációja. Vittoria Baglione pszichológus évek óta tanulmányozza a madarak hangjelzéseit, és az AI segítségével olyan mintázatokat is sikerült felismernie, amelyeket korábban nehéz lett volna elkülöníteni. Az egyik hangjelzést például segélykérésként értelmezték, a varjak akkor használják, amikor a csapat többi tagját hívják, hogy közösen védjék meg a fészket, ez azonban egyben veszélyt is jelenthet, ha ugyanis az ember megtanulja utánozni ezeket a hangokat, akár csapdába is csaladja velük a madarakat, figyelmeztetett a kutató. A természetbe kihelyezett hangszórókból lejátszott mesterséges állathangok komoly stresszt okozhatnak, egy-egy hamis jelzés ugyanis felboríthatja az állatok társas kapcsolatait, konfliktusokat válthat ki, vagy arra késztetheti őket, hogy olyan helyzetbe kerüljenek, amelyet természetes körülmények között elkerülnének. A New Yorki Egyetem kutatója szerint különösen problémás, hogy az ilyen technológia az állatok bizalmát használhatja ki. Ha egy állat egy számára ismerős hangot hall, természetesen reagál rá, éppen ezt használná ki ugye az ember. A kutatók egy korábbi megrázó példát is felidéznek. 2007-ben Katie Payne, zoológus, egy elpusztult elefánt hangjának felvételét játszotta le egy másik elefántnak, ami komoly érzelmi reakciót váltott ki az állatból. Mindezek ellenére a kutatás gőzerővel folytatódik, a Color Doolittle Challenge nevű kezdeményezés például 10 millió dolláros, vagyis több mint 3 milliárd forintos jutalmat kínál annak a projektnek, amely képes valódi kétirányú kommunikációt létrehozni egy állattal úgy, hogy az állat ne tudja, hogy valójában egy ember és egy számítógép áll a kommunikáció másik oldalán. A kezdeményezés Jeremy Color milliárdos finanszírozza, szerint az AI fejlődésének üteme alapján akár még ebben az évtizedben megfejthetjük az állati kommunikáció egy részét, vagyis elképzelhető, hogy 2030 előtt olyan technológiával rendelkezünk majd, amellyel az ember már nem csupán megfigyelheti, hanem bizonyos szinten meg is szólíthatja az állatokat. A nagy kérdés azonban nem csupán az, hogy képesek leszünk-e beszélni az állatokkal, hanem ugye az is, hogy tudni fogjuk-e, hogy mikor kell inkább csendben maradnunk. Itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább a jó zenékkel, a BTS lágerével most ez a Swim.

0: Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2. Egy perc múlva lesz 3:30, és hamarosan egy hazai dallal megyünk tovább. Jön a Fall Out the Flow és a Beszívó.
1: Sokszor mondták már, hogy ugorjak a kútba, de nekem valahogy sosem esik út.
0: Teljes egészében hozom a dalt egy rövid kereskedelmi kitérőt követően itt az FM 91.2 rádió moston.
2: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió most. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Hallottatok már a Rózsaszín párducokról?
4: Hát én a népszerű filmre gondolok.
3: Így van, de nem, ők a Rózsaszín párducok. Mert hogy nem egy kőről van szó, hanem egy bandáról. Sajnos kevésbé szexi a sztori, mint ahogy hangzik. Mert ugye azt gondolnád, hogy zsinos huncut lányok, akik kirámolják a bankot? Hát mert bár a Rózsaszín párducok szőke, harisnyás, magas sarkú csajszik voltak, sajnos csak látszatra. Mert hogy a szexi szerelésben férfiak voltak.
4: Kukac volt az almában.
3: Négy férfi fényes nappal a legnagyobb nyugalommal sétált be a párizsi exkluzív Harry Winston ékszerszalomba, előrántották a ruhájuk alá rejtett kézi fegyvereket és egy kézigránátot, 20 perc alatt több mint 100 millió dollár értékű gyémántgyűrűt, nyakláncot és órát söpörtek a zsákokba, olyan gyorsan és magabiztosan távoztak állítólag, hogy a rendőrség csak később eszmélt fel. Azóta sem tudni, hogy a kukacos cicák hova lettek a pénzzel.
2: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
5: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolj, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
6: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

Ilyen napon a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, 3/4 van, én pedig Horváth Szabi vagyok, és Olivia Rodrigo első Daisy Chain Fields fesztiválja már a rendezvény előtti napon 10 millió dollár gyűjtött. Közvetlenül az énekesnő koncertjének kezdete előtt azonban váratlanul a duplájára nőtt az összeg. A The Hollywood Reporter beszámolója szerint Melinda French Gates a Pivotalon keresztül további 10 millió dollárt ajánlott fel, így 10 nőket és lányokat segítő non-profit szervezet összesen 20 millió dollárhoz jut. Ez volt egyébként Olivia Rodrigo első jótékonysági fesztiválja. Rodrigo pedig közleményében arról beszélt, hogy a Daisy Chain Fields azt mutatja meg, mi történhet, amikor az emberek összefognak és közös erejükkel támogatják egymást. Azt is kiemelte, hogy mennyire hálás French Gatesnek és a Pivotalnak, amiért hittek a fesztivál céljában, majd a következőképpen fogalmazott, leginkább annak örülök, hogy ez mit jelent azoknak a fantasztikus szervezeteknek, valamint azoknak a nőknek, lányoknak és közösségeknek, akikért nap mint nap dolgoznak. A támogatást a fesztivál 10 non-profit partnerek között osztják egyébként szét, French Gates szerint a kezdeményezés hatása jóval túlmutathat egyetlen estén, mert lehetőséget teremtett nőknek és lányoknak, miközben egy új generációnak is megmutatja, hogy számít a hangja. Első nekifutása 20 millió dolláros eredményt elérni több mint erős rajta, az összeg pedig most már valódi munkává válhat a kedvezményezett szervezeteknél. A fesztivál hivatalos Instagram oldalának friss hangulat videóját pedig meg lehet tekinteni a közösségi oldalon. Itt a Rádió Moston pedig Olivia Rodrigo felvételét halljuk, ez a Bad Idea Right, majd jön a No Doubt és a Don't Speak, délután 4 órakor pedig érkezik Patricia a legfrissebb hírekkel, infókkal.

0: Reklám.
1: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Kár Cseri, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
2: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Kaposvári Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jó tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
3: Állást keres? Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft.-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30 500 66 16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
1: Visszatérnek a tenyészállatok. Látványos bemutatók, lovas élmények és családi kikapcsolódás szeptember 25-e és 27-e között Kaposváron, a Kán Egyetemi Napokon. A gyerekek mesetérképpel fedezhetik fel a kiállítást. Színpadon az Iskiri és Brand Nyúl. Ingyenes buszjárat. Részletek és jegyvásárlás a kaposvárinapok.hu oldalon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Holnap kezdődik a Kaposvári Állattenyésztési Napok. Ma este visszatér a Múzeumi Esték című előadás sorozat. Jó napot kívánok, 4 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ezen a hétvégén rendezik meg a MATE Kaposvári kampuszának egyik legnépszerűbb programját, a Kán Egyetemi Napokat a Lovas Akadémia területén. A 4 napos rendezvényen szakmai programok, családi és gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, solymász bemutató, valamint helyi termelők és kézművesek kínálata is várja a látogatókat. A programok már csütörtökön elkezdődnek, péntektől pedig a nagy közönséget is várják. Az idei sztár fellépő a Kowalski meg a Vega lesz, amely pénteken este 9 órakor lép színpadra a Fedeles Lovardában. Ma kezdődik a Múzeumi Esték 2026 őszi előadás sorozata a Kaposvári Ripőrónai Múzeumban. A 4 alkalomból álló sorozat az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csata történetével foglalkozik. Az első előadást ma, szeptember 23-án 17 óra 30 perctől tartják a múzeumban. Nehéz páncélosok a Mohácsi csatamezőn címmel dr. Töll László ezredes, fegyvertörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója tart előadást. A program ingyenesen látogatható. Biztonságosabb lett a Bárczy Gusztáv módszertani központ óvodájának játszótere Kaposváron. A támogatást a 64. Boconári Szabó József logisztikai ezred katonái 2 futónapon és egy jótékonysági rendezvényen gyűjtötték össze. Ezután 3 napon át dolgoztak az óvodánál, és megépítették a játszótér eddig hiányzó kerítését. A kezdeményezést a Kaposvári Honvéd SE és egy helyi vállalkozás is támogatta. Baleset okozóját és szemtanúit keresi a kaposvári rendőrség. A rendelkezésre álló adatok szerint szeptember 6-án este egy elektromos rollerrel közlekedő ismeretlen személy a Béla Király utcai vasúti átjáróban nekiütközött a fél sorompónak, amely ennek következtében letört. A rolleres a helyszínről a hatóság értesítése nélkül hajtott el. A kaposvári rendőrkapitányság kéri, hogy aki látta a történteket vagy információval rendelkezik az elkövetőről, jelentkezzen a rendőrségen. Bejelentés még tehető a 112-es segélyhívón, illetve névtelenül a telefontanú zöld számán. Meghosszabbították a Teszed akcióra a jelentkezési határidőt. Az önkéntesek szeptember 27-én éjfélig csatlakozhatnak az ország legnagyobb szemétszedési akciójához. A programot idén október 12-e és 18-a között rendezik meg, célja pedig az illegális hulladéklerakás visszaszorítása és a környezettudatosság erősítése. Az akcióhoz saját találkozási pont szervezőjeként, vagy már meglévő csoporthoz önkéntesként is lehet csatlakozni.
0: Időjárás jelentés.
4: Szerdán napközben többnyire napos, száraz időre számíthatunk. A hőmérséklet kellemesen alakul, délutánra 20-21 fokig melegszik a levegő. A változóan felhős időszakok mellett hosszabb napos periódusok várhatók, jelentős csapadékra pedig nem kell készülni.
0: Időjárás jelentést hallottak
5: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
6: 5 perccel múlt el 16 óra, el is indult utolsó közös óránk, de a jó zenéből nem lesz hiány. Napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból hozom a legnagyobb slágereket. 0670-32-32-355, ez pedig a telefon, SMS és Viber számunk. Várom a közlekedési információkat is. Mindjárt jön Miley Cyrus újdonsága, Let's Get Married, előtte pedig Bob Sinclair és Gary Pine dalával indul az óra, ez a Love Generation.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2. 4:05 van, erősödött a autósok, a forgalom a városban és környékén is a utakon, úgyhogy ennek megfelelően közlekedjetek, vigyázzatok magatokra és egymásra is. Várom a közlekedési információkat, észrevételeket, tapasztalatokat városunk és környékének közlekedésével kapcsolatban. Ha vannak 0-70-32-32-355, ez az egyetlen egy hívható telefonszámunk és SMS, valamint Viber üzenetet is lehet rá küldeni. A jó zene pedig garantált a folytatásban is, illetve hamarosan hozom majd a Kapospont ajánlóját is, melyben megtudhatjátok tőlem azt, hogy milyen témákat boncolgat a ma esti Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Ami pedig a zenéket illeti, Hozzá a slágerével megyünk tovább, ez pedig a Too Sweet.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Több induló járat, új megállók, kényelmesebb buszok. Novemberben léphet életbe Kaposváron a közösségi közlekedés új menetrendje. Eizemann Mihály örökzöldjével indul az évad a Csiky Gergely Színházban, az Egy csók és más semmi című zenés vígjátékot Göttinger Pál rendezi. Enyhítik a torokfájást, gyógyítják a sebeket és erősítik az immunrendszert. A különféle mézek jótékony hatásait egyre többen ismerik. Többek között ezekkel a témákkal foglalkozik a ma esti Kapos.a Kapos Televízió hírműsora, hogy mikor azt már is mondjuk nektek.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Reklám.
3: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
4: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért!
5: Újra pluggingra fel! Ha szívesen kocogsz a szabadban, és elkötelezett vagy a tiszta környezet iránt, akkor ezt neked találták ki. Szeptember 26-án futunk, szedünk. A Trivium Kft. Környékét tisztítjuk meg. Kijelölt útvonal, Szenna, Zselic-Kisfalud, Szilvász-Szentmárton, Pacsa. Tegyük zöldebbé környezetünket. Egyénileg vagy csapatban is versenyezhetsz. A cél, hogy a 2 órás szintidőn belül minél több szemetet gyűjts vagy gyűjtsetek. Részletek és regisztráció az esemény Facebook oldalán. Légy fit! Légy a jobbikéned! Trivium Plugging.
2: Reklám hangzott el. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Ilyen napon szólnak a legjobb zenék itt a Rádió Most FM 91.2-n, fél perccel vagyunk 3:45 előtt, én már a búcsúzom, és itt hagyom nektek a jó zenéket. Maradjatok velünk a folytatásban is, és óránként a legfrissebb hírekkel, információkkal itt lesz Patrícia is, érdemes velünk tartani. Tayo Cruz Dynamite című dalával köszönöm meg a kitartó, kitüntető figyelmeteket. Délelőtt 11 órától egészen mostanáig a Rádió Most FM 91.2 mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok. További szép napot kívánok nektek, találkozunk legközelebb szombaton, akkor érkezem majd reggel 7 órakor vissza a mikrofon mögé. Addig is a legjobbakat kívánom nektek, a viszonthallásra, sziasztok!

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Reklám.
1: Ezúttal a Kovalszky meg a Vega tölti meg a Pannon Lovas Akadémiát a Kán Egyetemi Napokon. Szeptember 25-én pénteken egy fergeteges bulira várunk. Kapunyítás 7:30, koncertkezdés este 9. Légy részese a Kán Egyetemi Napok legnagyobb buliának. Ingyenes buszjárat gondoskodik a kényelmedről. Jegyek elővételben a kaposvárinapok.hu oldalon kaphatók.
2: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hogy miért a hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítő kész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
5: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
6: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
7: Volkswagen.
8: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
9: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfikar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Dome-ban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
10: Egy új digitális program indul Kaposváron. Remekeltek a kasi birkózói az elmúlt hétvégén. Jó napot kívánok, 5 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. 3 éves digitális program indul Kaposváron, amely főként a gyerekeknek és az időseknek segít eligazodni a modern technológiák világában. A 350 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló programban a gyerekek játékos foglalkozásokon tanulhatnak például programozást, robotikát és digitális történetmesélést. A cél, hogy a technológia ne akadály, hanem lehetőség legyen minden kaposvári számára. Egy kaposvári grafikus, Őszi Zoltán kapott felkérést egy különleges, országosan megjelenő gyermekújság főszerkesztésére. A 8 és 12 éveseknek szóló Zsebtudós a tudományvilágát hozza közelebb a gyerekekhez játékos és látványos formában, a biológiától a történelmen át a régészetig. Őszi Zoltán neve nem ismeretlen a szakmában, mintegy 35 éve rajzol a Dörmögő Dömötörnek, így nem meglepő, hogy egy új, önálló kiadvány arculatának és tartalmának alakításában is újból fontos szerepet kapott. Teljesen elbontják a Balatonlellei vasútállomás jelenlegi épületét, a helyére pedig egy modern 507 négyzetméteres napelemekkel és klímaberendezéssel felszerelt épületet építenek. Emellett a Balatonbogláron és Bélatelepen is megújul a vasútállomás. A helyi védettségű épületeket megőrzik, de korszerűsítik, többek között új nyílászárókkal, modern közművekkel és akadálymentesítéssel. A 3 somogyi helyszínen több mint 2 milliárd forint értékben fejlesztenek, a munkálatokat pedig a vasúti és utasforgalom fenntartása mellett végzik. Eredményes hétvégét zártak a kasi birkózói. 2 budapesti versenyen is szőnyegre léptek a fiatalok. Az U15-öt kötött fogású országos diákolimpiai döntőn Koleszár Ármin és Táncos Lénárd aranyérmet szerzett. Kercsó Miklós bronzérmes lett, míg Hegedűs Hunor és Fellai Balog Nimród a 7. helyen végzett. Az U23-as országos bajnokságon 3 kaposvári sportoló is bronzérmet szerzett. A hétvégén újabb megmérettetés vár a kasi birkózóira, ezúttal az U17-es országos bajnokságon. Új funkcióval bővült a digitális állampolgár alkalmazás. A hozzájárulás alapú adatszolgáltatás egyszerűbbé teheti az elektronikus ügyintézést. Az ügyfél engedélyével a csatlakozó szolgáltatók közvetlenül lekérhetik például a személyazonosító és lakcímadatokat, így kevesebb adatot kell újra megadni vagy igazolni. A hozzájárulás lehet egyszeri, de akár több évre is szólhat. A fejlesztés a jövőben egyes uniós ügyintézésekben is lehetővé teheti az adatok digitális továbbítását. A projekt 5 milliárd forintból uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg.
0: Időjárás jelentés.
10: Szerdán napközben többnyire napos, száraz időre számíthatunk. A hőmérséklet kellemesen alakul, délutánra 20-21 fokig melegszik a levegő. A változóan felhős időszakok mellett hosszabb napos periódusok várhatók, jelentős csapadékra pedig nem kell készülni.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. I want you to live. Don't ever let me go. I want you to live.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. 91.2. Rádió Mos.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó napot kívánok! 2026. szeptember 23-a, szerda este 6 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Tovább bővülhet a G-Star kaposvári gyára. Már most újabb kapacitásbővítésben gondolkozik a kaposvári G-Star. Az elmúlt bő egy év tapasztalatait osztotta meg kedden a cégcsoport tulajdonosa Kaposvár polgármesterével. A kínai befektető a gyárbejárás után rendezett sajtótájékoztatón elmondta, a vállalat üzemében a raktárhelyek 80%-a foglalt, ezért egy újabb gyártócsarnok építését tervezik. A gyárlátogatáson Szita Károly polgármester arról beszélt, a kínai befektetők nagy ambícióval érkeztek a városba annak idején, az önkormányzat pedig kifejezetten támogatja, hogy olyan üzem épüljön Kaposváron, amely Európában az egyik logisztikai központ lesz. A tavaly átadott gyár jelenleg 170 embernek biztosít munkát, és továbbra is keres képzett szakmunkásokat, valamint mérnököket. A 25 milliárd forintos beruházás során lineáris motorokat és okos bútorhoz használható alkatrészeket készítenek. Újabb orvosi rendelőt korszerűsítenek Kaposváron. Korszerűbb körülmények között fogadják majd a betegeket a Búzavirág utcai felnőtt házi orvosi rendelőben. Az épület teljes körű felújítása a kinizsi lakótelepen és a körzethez tartozó területeken élők ellátását érinti. A beruházás 160 millió forintos, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. A fejlesztéssel kényelmesebb és akadálymentesebb környezetet alakítanak ki. 4 napon át tart a Kán Egyetemi Napok. Gazdag programkínálattal várja a látogatókat ezen a hétvégén a MATE Kaposvári Kampuszának rendezvénye. A Kán Egyetemi Napokat a Lovas Akadémia területén tartják, ahol 4 napon keresztül egymást követik a szakmai, családi és szórakoztató programok. A gyerekeknek kézműves foglalkozásokkal készülnek, emellett solymász bemutató és számos más program is várja a közönséget. A helyi termelők és kézművesek is bemutatják portékáikat. A rendezvény csütörtökön indul, péntektől pedig már a nagy közönség számára is látogathatók a programok. A zenei kínálatból idén a Kowalski meg a Vega emelkedik ki, amely pénteken este 21 órakor lép színpadra a Fedeles Lovardában. A Mohácsi csata lesz a múzeumi esték fő témája. A történelem iránt érdeklődőket várták ma délután a kaposvári Ripőrónai Múzeumban. Szeptember 23-án indult ugyanis a Múzeumi Esték 2026 őszi előadás sorozata. A 4 alkalomból álló program középpontjában az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csata áll. Az első előadáson dr. Töll László ezredes fegyvertörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója a nehéz páncélosok szerepéről beszélt. A múzeumi tudományos ismeretterjesztő estjei ingyenesen látogathatóak. Kerítést építettek a katonák a Bárci óvodánál. Új kerítés védi a kaposvári Bárci Gusztáv módszertani központ óvodájának játszóterét. A munkát az MH 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezred katonái végezték el, akik korábban 2 futónapon és egy jótékonysági eseményen gyűjtöttek támogatást a célra. A kivitelezéssel 3 nap alatt végeztek. A kezdeményezéshez a kaposvári honvédese és egy helyi vállalkozás is hozzájárult. Új gyermekújságon dolgozik Őszi Zoltán. Újabb országos kiadvány elkészítésében kapott fontos szerepet Őszi Zoltán kaposvári grafikus. A szakembert a 8 és 12 év közötti gyerekeknek szóló Zsebtudós főszerkesztésére kérték fel. Az új újság célja, hogy a tudomány különböző területeit játékos és látványos formában mutassa be a fiataloknak. A témák között a biológia, a történelem és a régészet is megjelenik. Őszi Zoltán már több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a gyerekeknek szóló kiadványok készítésében. Most az új lap arculatának és tartalmának kialakításában is meghatározó feladatot vállalt, ezzel is tovább öregbítve a város hírnevét. Piros lámpán hajtott át Kaposváron. fedélzeti kamera buktatta le azt a kis teherautóst, aki piros jelzés ellenére hajtott be egy kaposvári kereszteződésbe. Az eset szeptember 15-én reggel történt a 48-as Ifjúságút és a Szent Imre utca találkozásánál. A felvétel alapján a rendőrség eljárást indított. A sofőrnek 80 ezer forintos közigazgatási bírságot kell fizetnie, emellett 8 közlekedési büntetőpontot is kapott. Rongálás történt a vasúti átjáróban, keresik a rollerest. Egy letört félsorompó miatt kérik a lakosság segítségét a kaposvári rendőrök. A gyanú szerint szeptember 6-án este egy elektromos rollerrel közlekedő személy a Béla Király utcai vasúti átjáróban nekiütközött a sorompónak, majd elhajtott. A történteket nem jelentette a hatóságoknak. A rendőrség most azt kéri, hogy aki látta a balesetet, vagy tud valamit a rolleresről, jelentkezzen. Információt a 112-es segélyhívón, vagy névtelenül a telefontanú 0680 555 111-es számán lehet adni. Három somogyi vasútállomás is megújul. Jelentős változások várhatók három somogyi vasútállomáson. Balatonlellén nem újítják fel a jelenlegi épületet, hanem teljesen elbontják, és a helyére egy új 507 négyzetméteres állomás épül. Az új épületet napelemekkel és klímaberendezéssel is felszerelik. Balatonbogláron és Bélatelepen más megoldást választanak. Ott megőrzik a helyi védettség alatt álló állomásépületeket, ugyanakkor korszerűsítik őket. Új nyílászárók, korszerű közművek és akadálymentes megoldások is készülnek. A három helyszínen összesen mintegy 2,24 milliárd forint értékű fejlesztést hajtanak végre. A munkálatokat úgy végzik, hogy közben a vasúti közlekedés és az utasforgalom is folyamatosan biztosított maradjon. Dobogós helyekkel zárták a hétvégét a kasi birkózói. 5 érmet is hazahoztak a budapesti versenyekről a kasi birkózói. Az U15-ös kötött fogású országos diákolimpiai döntőben Koleszár Ármin és Táncos Lénárd aranyérmet nyert, Kercsó Miklós pedig harmadikként zárt. Hegedűs Hunor és Fellai Balog Nimród a 7. helyet szerezte meg. Az U23-as országos bajnokságon Polák Boglárka, Bakonyi Levente és Törőcsik Márk is bronzérmes lett. A kaposváriak számára ezzel nem ért véget a versenysorozat. A hétvégén az U17-es országos bajnokság következik.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Időjárás jelentés.
2: Késő délután még többnyire napos, gomoly felhős idő várható Kaposváron. Estére fokozatosan csökken a hőmérséklet, és 12-15 fok közé hűl a levegő. A szél élénk marad, de estére valamelyest mérséklődik. Csapadékra nem kell számítani.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Zenemaraton itt, most. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Piros lámpán hajtott át egy kis teherautó Kaposváron. Az eset a 48-as Ifjúságút és a Szent Imre utca kereszteződésében történt, a szabálytalanságot pedig egy fedélzeti kamera rögzítette. A rendőrök a felvétel alapján indítottak eljárást. A sofőrt 80 ezer forintos közigazgatási bírsággal sújtották, és 8 közlekedési büntető pontot is kapott. Biztonságosabb lett a Bárczy Gusztáv módszertani központ óvodájának játszótere Kaposváron. A támogatást a 64. Boconári Szabó József logisztikai ezred katonái 2 futónapon és egy jótékonysági rendezvényen gyűjtötték össze. Ezután 3 napon át dolgoztak az óvodánál, és megépítették a játszótér eddig hiányzó kerítését. A kezdeményezést a Kaposvári Honvéd SE és egy helyi vállalkozás is támogatta. Eredményes hétvégét zártak a kasi birkózói. 2 budapesti versenyen is szőnyegre léptek a fiatalok. Az U15-öt kötött fogású országos diákolimpiai döntőn Koleszár Ármin és Táncos Lénárt aranyérmet szerzett. Kercsó Miklós bronzérmes lett, míg Hegedűs Hunor és Fellai Balogh Nimród a 7. helyen végzett. Az U23-as országos bajnokságon 3 kaposvári sportoló is bronzérmet szerzett. A hétvégén újabb megmérettetés vár a kasi birkózóira, ezúttal az U17-es országos bajnokságon. Idén állami forrásból finanszírozzák a minisztériumi Angyalka programot. Az akcióban mintegy 7000 gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermek és fiatal felnőtt kap személyre szóló legfeljebb 10000 forint értékű karácsonyi ajándékot. Idén a javító intézetekben élő gyermekek is részesülnek az ajándékozásból. A kormány emellett 9,5 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot is indított, amelyből férőhelyeket és intézményi fejlesztéseket finanszíroznak. Hacker támadás érhette az Amerikai Szövetségi Nyomozóiroda állásportálját. A hacker csoport azt állítja, hogy jelenlegi és volt FBI alkalmazottak, valamint állásra jelentkezők adatait szerezte meg. A csoport szerint a név, a lakcím és a telefonszám mellett családtagokra vonatkozó információk is kerülhettek hozzájuk. Az FBI közölte, hogy tudomásul vették az oldalt érintő jogosulatlan tevékenységről szóló állításokat, és vizsgálják az ügyet. A hackerek mintegy 5000 ügynök adatairól tettek közzé képernyőképet, ennek hitelességét azonban egyelőre nem sikerült függetlenül megerősíteni. Az érintett állásportál ugyanakkor jelenleg nem elérhető.
0: Időjárás jelentés.
1: Késő délután még többnyire napos, gomoly felhős idő várható Kaposváron. Estére fokozatosan csökken a hőmérséklet, és 12-15 fok közé hűl a levegő. A szél élénk marad, de estére valamelyest mérséklődik. Csapadékra nem kell számítani.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Brazília helyszín, a központi bank fortezalai fiókját kifosztották, de nem is akárhogy. A bankfiók mellett mit ad Isten nyílt egy műfű és kerti dekoráció bolt. Miközben a vásárlók hónapokon keresztül örültek a sok szép dekorációnak és vásárolgattak a kertjükbe, lakásukba, házukba, fogalmuk sem volt arról, hogy az alaksorban közben a srácok egy 200 méter hosszú klímaberendezéssel és világítással felszerelt alagutat ástak a bank szépen. Alá.
2: Hoppá.
1: A szomszédoknak és a rendőröknek sem tűnt fel, hogy teherautó számra hordják ki a földet az épületből, hiszen azt hitték, hogy a növényüzlet miatt mozgatnak ennyi anyagot. Az elkövetőknek nem derogált a hétvégi túlóra,
2: hűha,
1: és közel 70 millió dollárt vittek el. A poén az, hogy a bank nem biztosította az összeget, mert szerintük
2: atya ég,
1: elhanyagolható volt a rablás esélye, olyan biztonságosnak tartották a mélyben lévő
2: trezor. Alulról várták a támadást.
1: Hát nem alulról.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Újabb üzemcsarnokkal bővítené kaposvári gyárát a kínai G-Star. Erről is beszélt Szita Károly polgármester és a cégcsoport egyik tulajdonosa, amikor együtt járták be az üzemet. A gyár raktár kapacitásának már 80%-át kihasználják, ezért a vállalat a további fejlesztést tervezi. A G-Star tavaly adta át kaposvári üzemét, amely jelenleg 170 embernek ad munkát. A cég ugyanakkor folyamatosan keres képzett magyar szakmunkásokat és mérnököket. A 25 milliárd forintos beruházásban lineáris motorokat és okos bútorokhoz szükséges alkatrészeket gyártanak. Olvasópont nyílt a Kaposi Mór Oktató Kórházban. A kezdeményezést a Takács Gyula könyvtár támogatásával indították el. A könyvek iránt a betegek és a kórház dolgozói körében is nagy az érdeklődés. Sőt, a gyermekosztály kis betegeire is gondoltak, számukra külön könyveket biztosítottak. Baleset okozóját és szemtanúit keresi a kaposvári rendőrség. A rendelkezésre álló adatok szerint szeptember 6-án este egy elektromos rollerrel közlekedő ismeretlen személy a Béla Király utcai vasúti átjáróban nekiütközött a fél sorompónak, amely ennek következtében letört. A rolleres a helyszínről a hatóság értesítése nélkül hajtott el. A kaposvári rendőrkapitányság kéri, hogy aki látta a történteket vagy információval rendelkezik az elkövetőről, jelentkezzen a rendőrségen. Bejelentés még tehető a 112-es segélyhívón, illetve névtelenül a telefontanú zöld számán. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára. A brüsszeli testület szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztethették az uniós költségvetést. A javaslatról az Európai Unió tanácsának kell döntenie. Ha elfogadják az érintett kohéziós források, ismét elérhetővé válhatnak Magyarország számára. Emellett az érintett magyar egyetemek előtt újra megnyílhat az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés is. Telefonbetyár gyerek miatt nem szállhatott fel kedden a Wizz Air Budapest-Bilbao járata. A bejelentés délután érkezett, ezért a repülőgépet még felszállás előtt visszafordították, majd az utasokat leszállították és a gépet átvizsgálták. A rendőrség rövid időn belül azonosította a telefonálót, aki egy gyermekkorú volt. A repülőtéri rendőrigazgatóság közveszéllyel fenyegetés miatt indított nyomozást.
0: Időjárás jelentés.
1: Késő délután még többnyire napos, gomoly felhős idő várható Kaposváron. Estére fokozatosan csökken a hőmérséklet, és 12-15 fok közé hűl a levegő. A szél élénk marad, de estére valamelyest mérséklődik. Csapadékra nem kell számítani.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Piros lámpán hajtott át Kaposváron. Fedélzeti kamera buktatta le azt a kis teherautóst, aki piros jelzés ellenére hajtott be egy kaposvári kereszteződésbe. Az eset szeptember 15-én reggel történt a 48-as ifjúságút és a Szent Imre utca találkozásánál. A felvétel alapján a rendőrség eljárást indított. A sofőrnek 80 ezer forintos közigazgatási bírságot kell fizetnie, emellett 8 közlekedési büntetőpontot is kapott. Kerítést építettek a katonák a Bárci óvodánál. Új kerítés védi a kaposvári Bárci Gusztáv módszertani központ óvodájának játszóterét. A munkát az MH64. Boconádi Szabó József logisztikai ezred katonái végezték el, akik korábban 2 futónapon és egy jótékonysági eseményen gyűjtöttek támogatást a célra. A kivitelezéssel 3 nap alatt végeztek. A kezdeményezéshez a kaposvári honvédese és egy helyi vállalkozás is hozzájárult. Új gyermekújságon dolgozik Őszi Zoltán. Újabb országos kiadvány elkészítésében kapott fontos szerepet Őszi Zoltán, kaposvári grafikus. A szakembert a 8 és 12 év közötti gyerekeknek szóló Zsebtudós főszerkesztésére kérték fel. Az új újság célja, hogy a tudomány különböző területeit játékos és látványos formában mutassa be a fiataloknak. A témák között a biológia, a történelem és a régészet is megjelenik. Őszi Zoltán már több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a gyerekeknek szóló kiadványok készítésében. Most az új lap arculatának és tartalmának kialakításában is meghatározó feladatot vállalt, ezzel is tovább öregbítve a város hírnevét. A Mohácsi csata lesz a múzeumi esték fő témája. A történelem iránt érdeklődőket várták ma délután a kaposvári Ripoll-Rónai Múzeumban. Szeptember 23-án indult ugyanis a Múzeumi Esték 2026 őszi előadás sorozata. A 4 alkalomból álló program középpontjában az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csata áll. Az első előadáson dr. Töll László ezredes fegyvertörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója a nehézpáncélosok szerepéről beszélt. A múzeumi tudományos ismeretterjesztő estjei ingyenesen látogathatóak. 4 napon át tart a Kán Egyetemi Napok. Gazdag programkínálattal várja a látogatókat ezen a hétvégén a Mate Kaposvári kampuszának rendezvénye. A Kán Egyetemi Napokat a Lovas Akadémia területén tartják, ahol 4 napon keresztül egymást követik a szakmai, családi és szórakoztató programok. A gyerekeknek kézműves foglalkozásokkal készülnek, emellett solymász bemutató és számos más program is várja a közönséget. A helyi termelők és kézművesek is bemutatják portékáikat. A rendezvény csütörtökön indul, péntektől pedig már a nagy közönség számára is látogathatók a programok. A zenei kínálatból idén a Kowalski meg a Vega emelkedik ki, amely pénteken este 21 órakor lép színpadra a Fedeles Lovardában. 3 somogyi vasútállomás is megújul. Jelentős változások várhatók 3 somogyi vasútállomáson. Balatonlellén nem újítják fel a jelenlegi épületet, hanem teljesen elbontják, és a helyére egy új 507 négyzetméteres állomás épül. Az új épületet napelemekkel és klímaberendezéssel is felszerelik. Balatonbogláron és Bélatelepen más megoldást választanak. Ott megőrzik a helyi védettség alatt álló állomásépületeket, ugyanakkor korszerűsítik őket. Új nyílászárók, korszerű közművek és akadálymentes megoldások is készülnek. A 3 helyszínen összesen mintegy 2,24 milliárd forint értékű fejlesztést hajtanak végre. A munkálatokat úgy végzik, hogy közben a vasúti közlekedés és az utasforgalom is folyamatosan biztosított maradjon. Dobogós helyekkel zárták a hétvégét a kasi birkózói. 5 érmet is hazahoztak a budapesti versenyekről a kasi birkózói. Az U15-ös kötött fogású országos diákolimpiai döntőben Koleszár Ármin és Táncos Lénárd aranyérmet nyert, Kercsó Miklós pedig 3. zárt. Hegedűs Hunor és Fellai Balog Nimród a hetedik helyet szerezte meg. Az U23-as országos bajnokságon Polák Boglárka, Bakonyi Levente és Törőcsik Márk is bronzérmes lett. A kaposváriak számára ezzel nem ért véget a versenysorozat. A hétvégén az U17-es országos bajnokság következik. Tovább bővülhet a G-Star kaposvári gyára. Már most újabb kapacitásbővítésben gondolkozik a kaposvári G-Star. Az elmúlt bő egy év tapasztalatait osztotta meg kedden a cégcsoport tulajdonosa Kaposvár polgármesterével. A kínai befektető a gyárbejárás után rendezett sajtótájékoztatón elmondta, a vállalat üzemében a raktárhelyek 80%-a foglalt, ezért egy újabb gyártócsarnok építését tervezik. A gyárlátogatáson Szita Károly polgármester arról beszélt, a kínai befektetők nagy ambícióval érkeztek a városba annak idején, az önkormányzat pedig kifejezetten támogatja, hogy olyan üzem épüljön Kaposváron, amely Európában az egyik logisztikai központ lesz. A tavaly átadott gyár jelenleg 170 embernek biztosít munkát, és továbbra is keres képzett szakmunkásokat, valamint mérnököket. A 25 milliárd forintos beruházás során lineáris motorokat és okos bútorhoz használható alkatrészeket készítenek. Újabb orvosi rendelőt korszerűsítenek Kaposváron. Korszerűbb körülmények között fogadják majd a betegeket a Búzavirág utcai felnőtt házi orvosi rendelőben. Az épület teljes körű felújítása a kinizsi lakótelepen és a körzethez tartozó területeken élők ellátását érinti. A beruházás 160 millió forintos, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. A fejlesztéssel kényelmesebb és akadálymentesebb környezetet alakítanak ki. Rongálás történt a vasúti átjáróban, keresik a rollerest. Egy letört félsorompó miatt kérik a lakosság segítségét a kaposvári rendőrök. A gyanú szerint szeptember 6-án este egy elektromos rollerrel közlekedő személy a Béla Király utcai vasúti átjáróban nekiütközött a sorompónak, majd elhajtott. A történteket nem jelentette a hatóságoknak. A rendőrség most azt kéri, hogy aki látta a balesetet vagy tud valamit a rolleresről, jelentkezzen. Információt a 112-es segélyhívón vagy névtelenül a telefontanú 0680 555 111-es számán lehet adni.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Éjszaka változóan felhős időre számíthatunk, a hőmérséklet pedig hajnalra 8 fok köré süllyed. Csütörtökön már több lesz a felhő, és elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél ismét megerősödik, napközben pedig 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallott.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a rádióban.

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.
1: Why you so ungrateful? You know, it's a juggy with life after all. Check yourself before you wreck yourself. Come on, eh?

0: A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan. Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Teljes körűen megújul Kaposváron a Búzavirág utcai felnőtt házi orvosi rendelő. A fejlesztés célja, hogy korszerűbb, komfortosabb és mindenki számára könnyebben hozzáférhető környezetben kapjanak ellátást a Kinizsi lakótelep és a körzethez tartozó területek lakói. A projekt 160 millió visszanemtérítendő Európai Uniós forrásból valósul meg. Ezen a hétvégén rendezik meg a MATE Kaposvári kampuszának egyik legnépszerűbb programját, a Kán Egyetemi Napokat a Lovas Akadémia területén. A 4 napos rendezvényen szakmai programok, családi és gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, solymáz bemutató, valamint helyi termelők és kézművesek kínálata is várja a látogatókat. A programok már csütörtökön elkezdődnek, péntektől pedig a nagy közönséget is várják. Az idei sztárfellépő a Kowalski meg a Vega lesz, amely pénteken este 9 órakor lép színpadra a Fedeles lovardában. Teljesen elbontják a Balatonlellei vasútállomás jelenlegi épületét, a helyére pedig egy modern 507 négyzetméteres napelemekkel és klímaberendezéssel felszerelt épületet építenek. Emellett a Balatonbogláron és Bélatelepen is megújul a vasútállomás. A helyi védettségű épületeket megőrzik, de korszerűsítik, többek között új nyílászárókkal, modern közművekkel és akadálymentesítéssel. A 3 somogyi helyszínen több mint 2 milliárd forint értékben fejlesztenek, a munkálatokat pedig a vasúti és utasforgalom fenntartása mellett végzik. Új funkcióval bővült a digitális állampolgár alkalmazás. A hozzájárulás alapú adatszolgáltatás egyszerűbbé teheti az elektronikus ügyintézést. Az ügyfél engedélyével a csatlakozó szolgáltatók közvetlenül lekérhetik például a személyazonosító és lakcímadatokat, így kevesebb adatot kell újra megadni vagy igazolni. A hozzájárulás lehet egyszeri, de akár több évre is szólhat. A fejlesztés a jövőben egyes uniós ügyintézésekben is lehetővé teheti az adatok digitális továbbítását. A projekt 5 milliárd forintból uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. Meghosszabbították a Teszed akcióra a jelentkezési határidőt. Az önkéntesek szeptember 27-én éjfélig csatlakozhatnak az ország legnagyobb szemétszedési akciójához. A programot idén október 12-e és 18-a között rendezik meg, célja pedig az illegális hulladéklerakás visszaszorítása és a környezettudatosság erősítése. Az akcióhoz saját találkozási pont szervezőjeként, vagy már meglévő csoporthoz önkéntesként is lehet csatlakozni.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka változóan felhős időre számíthatunk, a hőmérséklet pedig hajnalra 8 fok köré süllyed. Csütörtökön már több lesz a felhő, és elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél ismét megerősödik, napközben pedig 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

teszek neked. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhatsz. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Most híreit hallják. Én Pál Patrícia vagyok. 3 éves digitális program indul Kaposváron, amely főként a gyerekeknek és az időseknek segít eligazodni a modern technológiák világában. A 350 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló programban a gyerekek játékos foglalkozásokon tanulhatnak például programozást, robotikát és digitális történetmesélést. A cél, hogy a technológia ne akadály, hanem lehetőség legyen minden kaposvári számára. Egy kaposvári grafikus, Őszi Zoltán kapott felkérést egy különleges, országosan megjelenő gyermekújság főszerkesztésére. A 8 és 12 éveseknek szóló Zsebtudós a tudományvilágát hozza közelebb a gyerekekhez játékos és látványos formában, a biológiától a történelmen át a régészetig. Őszi Zoltán neve nem ismeretlen a szakmában, mintegy 35 éve rajzol a Dörmögő Dömötörnek, így nem meglepő, hogy egy új, önálló kiadvány arculatának és tartalmának alakításában is újból fontos szerepet kapott. Október 10-én és 11-én rendezik meg a Budapest Maraton Fesztivált. A szervezők közleménye szerint a 2 napos eseményen 14 versenyszám közül választhatnak a résztvevők. A 2,3 kilométeres családi gyaloglástól egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratonig több táv is várja a sportolókat. A 14 kilométeres futamra és a félmaratonra már betelt a nevezés, a maratonra azonban még nyitott a jelentkezési felület. A szervezők szerint több mint 120 országból érkeznek külföldi futók, és Magyarország több mint 1100 településéről is várnak résztvevőket.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka változóan felhős időre számíthatunk, a hőmérséklet pedig hajnalra 8 fok köré süllyed. Csütörtökön már több lesz a felhő, és elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél ismét megerősödik, napközben pedig 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: I'm so sorry that I hurt you.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Piros lámpán hajtott át egy kis teherautó Kaposváron. Az eset a 48-as Ifjúságút és a Szent Imre utca kereszteződésében történt, a szabálytalanságot pedig egy fedélzeti kamera rögzítette. A rendőrök a felvétel alapján indítottak eljárást. A sofőrt 80 ezer forintos közigazgatási bírsággal sújtották, és 8 közlekedési büntetőpontot is kapott. Biztonságosabb lett a Bárczy Gusztáv módszertani központ óvodájának játszótere Kaposváron. A támogatást a 64. Boconári Szabó József logisztikai ezred katonái 2 futónapon és egy jótékonysági rendezvényen gyűjtötték össze. Ezután 3 napon át dolgoztak az óvodánál, és megépítették a játszótér eddig hiányzó kerítését. A kezdeményezést a kaposvári Honvéd SE és egy helyi vállalkozás is támogatta. Nő a kereslet a csemege szőlő iránt Magyarországon, a hazai termelés azonban nem fedezi az igényeket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint évente 20-25 ezer tonna csemege szőlőt fogyasztunk, miközben a hazai termés csak mintegy 4600 tonna. Tavaly csak nem 18 ezer tonna szőlőt importáltunk, ez 3 év alatt 37%-os növekedést jelent. A kamara szerint ezért bővíteni kéne a hazai termesztést, ehhez azonban korszerű technológiára és öntözésre is szükség van. Az ágazatot emellett a munkaerőhiány és a szőlő aranyszínű sárgasága nevű betegség is nehezíti. Telefonbetyár gyerek miatt nem szállhatott fel kedden a Wizz Air Budapest-Bilbao járata. A bejelentés délután érkezett, ezért a repülőgépet még felszállás előtt visszafordították, majd az utasokat leszállították és a gépet átvizsgálták. A rendőrség rövid időn belül azonosította a telefonálót, aki egy gyermekkorú volt. A repülőtéri rendőrigazgatóság közveszéllyel fenyegetés miatt indított nyomozást.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka változóan felhős időre számíthatunk, a hőmérséklet pedig hajnalra 8 fok köré süllyed. Csütörtökön már több lesz a felhő, és elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél ismét megerősödik, napközben pedig 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaeton. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maraton.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Eredményes hétvégét zártak a kasi birkózói. Két budapesti versenyen is szőnyegre léptek a fiatalok. Az U15-öt kötött fogású országos diákolimpiai döntőn Koleszár Ármin és Táncos Lénárt aranyérmet szerzett. Kercsó Miklós bronzérmes lett, míg Hegedűs Hunor és Fellai Balog Nimród a hetedik helyen végzett. Az U23-as országos bajnokságon három kaposvári sportoló is bronzérmet szerzett. A hétvégén újabb megmérettetés vár a kasi birkózóira, ezúttal az U17-es országos bajnokságon. Olvasópont nyílt a Kaposi Mór Oktató Kórházban. A kezdeményezést a Takács Gyula könyvtár támogatásával indították el. A könyvek iránt a betegek és a kórház dolgozói körében is nagy az érdeklődés. Sőt, a gyermekosztály kis betegeire is gondoltak, számukra külön könyveket biztosítottak. Érdemes még a fűtési szezon kezdete előtt próbafűtést végezni otthon. Erre hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A szakemberek szerint a fűtőberendezéseket évente egyszer ajánlott ellenőriztetni, hiszen meghibásodásuk lakástüzet vagy akár szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémények ellenőrzéséről is gondoskodni kell. Időpontot a 1818-as telefonszámon lehet foglalni. Nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely használata esetén pedig ajánlott szénmonoxid érzékelőt elhelyezni a készüléktől 1-1,5 méterre fejmagasságban. Az érzékelők szavatossági idejére is figyelni kell, lejárat után a készüléket cserélni ugyanis szükséges.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka változóan felhős időre számíthatunk, a hőmérséklet pedig hajnalra 8 fok köré süllyed. Csütörtökön már több lesz a felhő, és elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél ismét megerősödik, napközben pedig 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Újabb üzemcsarnokkal bővítené kaposvári gyárát a kínai G-Star. Erről is beszélt Szita Károly polgármester és a cégcsoport egyik tulajdonosa, amikor együtt járták be az üzemet. A gyár raktár kapacitásának már 80%-át kihasználják, ezért a vállalat a további fejlesztést tervezi. A G-Star tavaly adta át kaposvári üzemét, amely jelenleg 170 embernek ad munkát. A cég ugyanakkor folyamatosan keres képzett magyar szakmunkásokat és mérnököket. A 25 milliárd forintos beruházásban lineáris motorokat és okos bútorokhoz szükséges alkatrészeket gyártanak. Baleset okozóját és szemtanúit keresi a kaposvári rendőrség. A rendelkezésre álló adatok szerint szeptember 6-án este egy elektromos rollerrel közlekedő ismeretlen személy a Béla Király utcai vasúti átjáróban nekiütközött a félsorompónak, amely ennek következtében letört. A rolleres a helyszínről a hatóság értesítése nélkül hajtott el. A kaposvári rendőrkapitányság kéri, hogy aki látta a történteket vagy információval rendelkezik az elkövetőről, jelentkezzen a rendőrségen. Bejelentés még tehető a 112-es segélyhívón, illetve